0: Escort.
1: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
2: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
3: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
4: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
5: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
3: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
6: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
2: 103.9 Best FM.
1: Életed dologba zárva, a 103.9 MHz-en.

0: A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, üres házok!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok fel elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM. Osztályon felüli minőség a zenében.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Háza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Folyamatosak a vízügyi beavatkozások. A megszokottak szerint szállítják a hulladékot és pályaorientációs napot tartanak az egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék átmeneti enyhülést jelent a jelenlegi aszályos helyzetben. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írják, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A tájékoztatás szerint a Felső Tisza térségében a Rétközi és a Tisza túrtározó vízpótló szivattyú telepei is üzemelnek. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság ennek kapcsán közölte, a tavalyi évhez hasonlóan idén tavasszal is sor kerül olyan földterület elárasztására, amelyet tulajdonosa ajánlott fel. Május 25-én, pünköst hétfőn, a megszokott járatrend szerint történik a hulladékszállítás, közölte az EAK Nonprofit Kft. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak. A lakosságot arra kérik, hogy a gyűjtőedényeket ezúttal is reggel 5 óráig helyezzék ki. Hogyan és miért legyek informatikus? Ezzel a címmel tart pályaorientációs napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Pénteken a D1-es körelőadó ad otthont az eseménynek. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a középiskolás fiatalokhoz az informatika, a programozás, a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia világát, valamint bemutassák a Nyíregyházi Egyetem informatikai képzéseit és ipari kapcsolatrendszerét. Szakmai lehetőségekről, robotprogramozásról is hallhatnak majd a diákok, tudatta az egyetem. Emlékeztetnek, hogy az intézet évek óta kiemelt figyelmet fordít az informatikai utánpótlás nevelésre és a gyakorlatorientált oktatásra. Szoros kapcsolatot ápolnak a régió meghatározó informatikai vállalataival. Így hallgatói már tanulmányaik alatt valós iparági tapasztalatokat szerezhetnek. A pályaorientációs nap célja, hogy segítse a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, és felhívja a figyelmet az informatikai szakmák növekvő szerepére. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb óránkban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a falevelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: zenét a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 21-e csütörtök, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Mozgóstábok segítik a Bringa Piknik résztvevőit. Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok pályázatát, és a megszokottak szerint szállítják a hulladékot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A nyíregyházi Kossuth térről egyszerre indulnak a kerékpárosok, a Tokaji úti kerékpárútig rendőri felvezetés mellett haladnak. Juhász Miklós szervező elmondta rádiónknak, készenlétben áll egy egészségügyi és egy szakmai stáb is a túra alatt.
2: Kísérő autók fogják követni a kerékpárosokat. Biztonság szempontjából lesz egy mentőorvosi felügyeletet ellátó kisbusz, illetve a kerékpáros szervizbusz is ott lesz velünk, tehát akinek műszaki problémája van, akkor ott azonnal tudjuk orvosolni, de a legfőbb és a legfontosabb a résztvevők részéről, hogy sisakot mindenképpen hozzanak magukkal. Per pillanat ez nem kötelező, de nagyon-nagyon ajánlott, hogy sisak legyen minden egyes induló buksiján, és figyeljünk arra, hogy kellő követési távolságot tartsunk, tehát a ráfutásos baleseteket próbáljuk megelőzni. Ez főleg jellemző a startot követően, illetve mindaddig, ameddig még a kerékpárútra nem tereltek rá minket ott a Sirály utcai ráhajtónál, amikor a kerékpárútra rámegyünk, ott egy kicsit összetorlódunk, és ezért kellő követési távolságot tartsunk.
1: Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatot. Szabolcs-Szatmár-Berekben 6 önkormányzati tűzoltóság van, mindegyikük sikeresen pályázott, tudatta a Vármegyei Katasztrófavédelem. A támogatásnak köszönhetően különféle tűzoltótechnikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá a tűzoltóságok. Gépjárműveket és tűzoltótechnikai eszközöket újíthatnak fel, vagy javíthatnak meg. Továbbá szertárépítéshez, felújításhoz kapcsolódó költségekre is lehetett pályázni. Vármegyénkben a Csengeri, a Vásárosnaményi, az Újfehértói, a Szakói, a Tiszavasvári és az Ibrányi tűzoltóság is 4 millió forint körüli összeget nyert. Infokommunikációs eszközöket, védő és oltóeszközt, műszaki mentés segítő eszközöket szerezhetnek be mások mellett. Május 25-én, pünköst hétfőn, a megszokott járatrend szerint történik a hulladékszállítás, közölte az EAK Nonprofit Kft. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak. A lakosságot arra kérik, hogy a gyűjtőedényeket ezúttal is reggel 5 óráig helyezzék ki. Szünetel az ügyfélfogadás Kemecsén. A járási hivatalban június 5-én pénteken technikai okok miatt nem fogadnak ügyfeleket. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Az ügyintézés a vármegye további kormányablakaiban folyamatosan biztosított. Kérik a lakosság megértését. Változásra számíthatnak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók. Megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. A MÁV csoport közölte, május 27-től dolgoznak a területen. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt, Szerencsés Nyíregyháza között. Hogyan és miért legyek informatikus? Ezzel a címmel tart pályaorientációs napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Pénteken a D1-es körelőadó adott hont az eseménynek. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a középiskolás fiatalokhoz az informatika, a programozás, a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia világát, valamint bemutassák a Nyíregyházi Egyetem informatikai képzéseit és ipari kapcsolatrendszerét. Szakmai lehetőségekről, robotprogramozásról is hallhatnak majd a diákok, tudatta az egyetem. Emlékeztetnek, hogy az intézet évek óta kiemelt figyelmet fordít az informatikai utánpótlás nevelésre és a gyakorlatorientált oktatásra. Szoros kapcsolatot ápolnak a régió meghatározó informatikai vállalataival. Így hallgatói már tanulmányaik alatt valós iparági tapasztalatokat szerezhetnek. A pályaorientációs nap célja, hogy segítse a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, és felhívja a figyelmet az informatikai szakmák növekvő szerepére. Kulturális és közösségi élményekkel gazdagodtak a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának tanulói Franciaországban. Az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium 8-11. Évfolyamos diákjai 5 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Párizsban. A tanulók megismerkedhettek a világhírű történelmi és kulturális helyszínekkel. Emellett közösségi élményekkel és új tapasztalatokkal is gazdagodtak, írja honlapján a Nyíregyházi Egyetem. A tanulmányút kiemelt eseménye volt a francia szenátus épületének meglátogatása, ahol a diákok betekintést nyerhettek a francia intézményrendszer működésébe. Felkeresték mások mellett a Latin negyedet, a Sorbonne környékét, a Pantheont, a Saint-Chapelle-t vagy a La Villette tudományos parkot is. A várandóságra való felkészülés és a várandós gondozás fő aspektusai kerültek fókuszba az idei várandóság és egészséges életkezdet dr. Adorján Gusztáv Tamás emlékkonferencián Nyíregyházán. A résztvevő szakemberek a szülést követő időszakra, valamint a várandóság idejére és a korai életszakaszra vonatkozó aktuális tapasztalatokat vitatták meg a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. Idén először szakmai napot és hallgatói versenyt is szerveztek, írja honlapján az egyetem. A rendezvényen a szakemberek mellett hallgatók és középiskolás diákok is részt vettek. A szakmai előadásokon többek között a császármetszésre való felkészülés jelentőségéről, a családbarát szülészetről, a várandóság ideje alatt alkalmazandó dietetikai elvekről, valamint a veleszületett szifilisz megelőzésében megjelenő védőnői szerepekről is hallhattak a konferencia résztvevői. A Papi Kölcsei Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos tanulóit fogadta a napokban a helyi polgárőrség. A program célja az volt, hogy a gyermekek közelebbről is megismerhessék a szervezet múltját, közösségi szerepét és társadalmi jelentőségét. Írja közösségi oldalán a Vármegyei Polgárőrszövetség. A korábbi alkalmak során már szó esett a biztonságos közlekedés szabályairól, ezúttal pedig a polgárőri szolgálat mindennapjaiba nyerhettek betekintést a diákok. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán működő Szent György szakkollégium tagjai látogattak Nyíregyházára. 25 hallgató és 3 oktató érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi szolgálatához. A hallgatók rövid előadások keretében ismerhették meg a különböző szakterületeket és általános feladatokat, egy-egy kiemelkedő ügy szakmai kihívásait és megoldásuk gyakorlatát, közölte a Vármegyei Rendőrség. Egy idős férfi meghalt, amikor kigyulladt családi háza Máté Szalkán kedd délután, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A lángok a 200 négyzetméteres ingatlan fürdőszobájában csaptak fel. A helységben kerékpárakkumulátor és ruhanemű égett. A tűzoltók a tűzzel érintett helységben megtalálták a házban lakó idős férfit, akinek életét már nem lehetett megmenteni. A tüzet valószínűleg a zárlatos akkumulátor okozta. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb óránkban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. 25 fokot mérhetünk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Beyoncé simogató hangjára ébredtünk, nem is volt olyan rossz. A hét már a célegyenesbe fordult, a kávéfő, a város pedig ébredezik minden adott, hogy elinduljon a csütörtök. Május 21-e, amikor is a Konstantinok ünneplik a névnapjukat, és ma született például Pécsi Ildikó, Dolly, vagy pedig Frey Tamás nevét is tudom említeni. A Csillagok háborúja 5 jelent meg a mai napon, még kereken 1980-ban, ekkor volt a Birodalom visszavág premierje az Egyesült Államokban. Van ma is világnapunk, ráadásul több is. Ma van a TEA nemzetközi világnapja, szóval ígyuk meg a kedvenc teánkat. Ma van a Magyar Honvéderem napja, és ma van a kulturális sokszínűség világnapja, a különböző kultúrák és közösségek együttműködésének ünnepe. Így csütörtökön, és még egy plusz érdekesség, 1935-ben járunk, amikor is a mai napon mutatták be először a világon a légkondicionált mozit az Egyesült Államokban, a közönség pedig szó szerint fellélegzett, nem sültek be filmnézés közben, és az a helyzet, hogy nálunk is egyre jobban kezdenek fűteni, hogy hány fok várható például már a hétvégén, mindjárt kiderül a Best reggelben.

Jó reggelt, hát valaki elkezdte a környéken feltekerni a fűtést, mondom a részleteket. A mai napon napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, de kicsi ennek az esélye, és a legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk majd. Pénteken is a napsütésű lesz majd a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, nagyon minimális eséllyel lehet egy-egy futózápor, és az ország legnagyobb részén pedig élénk erős lesz majd holnap az északi-északkeleti szél, és marad a 25 fok. Szombaton is túlnyomóan napos gomoly felhős időre készülhetünk, számottevő csapadék már egyáltalán nem valószínű, sőt emelkedik a hőmérséklet. Szombat délután például Nyíregyházán már 27 fok várható, és vasárnap hétfő környékén talán még a plusz 30 fokot is elérhetjük. Jön a nyár, és itt a beszél.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Mozgóstábok segítik a Bringa Piknik résztvevőit, szakkollégiumi hallgatók a rendőrségen, és Párizsban jártak az ötvös gyakorló iskola diákjai. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A nyíregyházi Kossuth térről egyszerre indulnak a kerékpárosok, a Tokaji úti kerékpárútig rendőri felvezetés mellett haladnak. Juhász Miklós szervező elmondta rádiónknak, készenlétben áll egy egészségügyi és egy szakmai stáb is a túra alatt.
2: Kísérő autók fogják követni a kerékpárosokat. Biztonság szempontjából lesz egy mentőorvosi felügyeletet ellátó kisbusz, illetve a kerékpáros szervizbusz is ott lesz velünk, tehát akinek műszaki problémája van, akkor ott azonnal tudjuk orvosolni, de a legfőbb és a legfontosabb a résztvevők részéről, hogy sisakot mindenképpen hozzanak magukkal. Per pillanat ez nem kötelező, de nagyon-nagyon ajánlott, hogy sisak legyen minden egyes induló buksiján, és figyeljünk arra, hogy kellő követési távolságot tartsunk, tehát a ráfutásos baleseteket próbáljuk megelőzni. Ez főleg jellemző a startot követően, illetve mindaddig, ameddig még a kerékpárútra nem tereltek rá minket ott a Sirály utcai ráhajtónál, amikor a kerékpárútra rámegyünk, ott egy kicsit összetorlódunk, és ezért kellő követési távolságot tartsunk.
1: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán működő Szent György szakkollégium tagjai látogattak Nyíregyházára. 25 hallgató és 3 oktató érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Bármegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi szolgálatához. A hallgatók rövid előadások keretében ismerhették meg a különböző szakterületeket és általános feladatokat, egy-egy kiemelkedő ügy szakmai kihívásait és megoldásuk gyakorlatát, közölte a Vármegyei Rendőrség. Kulturális és közösségi élményekkel gazdagodtak a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának tanulói Franciaországban. Az Ötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium 8-11. Évfolyamos diákjai 5 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Párizsban. A tanulók megismerkedhettek a világhírű történelmi és kulturális helyszínekkel. Emellett közösségi élményekkel és új tapasztalatokkal is gazdagodtak, írja honlapján a Nyíregyházi Egyetem. A tanulmányút kiemelt eseménye volt a francia szenátus épületének meglátogatása, ahol a diákok betekintést nyerhettek a francia intézményrendszer működésébe. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jönnek a friss közlekedési hírek, és kezdjük a legfontosabbal. A rolleresek nagyon figyeljenek a páros lábbal karatézó vérnyulakra, könnyen kibillenthetik önöket az egyensúlyukból. Továbbá a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható még mindig. A nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része pedig zsákutca, munkaképek dolgoznak, az autósokat továbbra is kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak a Stadion utca környékén. A Május 1 tér 10 per álszám előtt és a Dohány utca 3 szám előtt pedig azért kell figyelmesnek lenni, mert hogy felbontották az útburkolatot, és itt is vannak munkagépek. Továbbra is sáveltolás lassítja a haladást az Erdősoron, az ott zajló munkák miatt a Ferenc körútról a Korányi Frigyes utcára balra kanyarodó sáv, a jelzőlámpa előtt fel van bontva, körbe van kerítve, és még mindig tartanak a járdafelújítási munkálatok a Sugár utcán, valamint a csapadékcsatorna kiépítése is. Aktuális, éppen ezért sebességkorlátozás van ebben az utcában is. Mindenkinek jó utat, útközben is hallgasson sokat Bestet!

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, mit tudunk a mai napról? Hát többek között az, hogy csütörtök van, május 21-e, megint csak teszünk majd egy határozott nagy lépést a hosszú hétvége felé. A hét már ugyanis célegyenesbe fordult, a kávéfő, a város ébredezik és ünnepelnek a Konstantinok névnapot. Ma van a tea nemzetközi világnapja, biztosan van egy kedvenc teája, érdemes elkészíteni ma reggel. Ma van a Magyar Honvédelem napja, és ma van a kulturális sokszínűség világnapja, a különböző kultúrák és közösségek együttműködésének ünnepe. És egy olyan nap van ma, amikor sokat fog sütni Nyíregyházán felettünk a nap, és nem csak hogy ma, hanem a következő napokban is ez várható. Sőt, mi több, hétvégétől kopogtat a nyár számokban, ezt pedig úgy tudjuk kifejezni, hogy ma a legmelegebb órákban Nyíregyházán 25 fokot mérhetünk, pénteken szintén 25 fok, ez már szombaton 27 fok lesz, és vasárnap is a hosszú hétvége utolsó napjára, hétfőre akár a 30 fok sem kizárt. Derűs napot, jön a hírekkel rövidesen Andrea, aztán pedig a csütörtöki horoszkóp menetrendszerűen itt a Best reggelben.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok pályázatát, nem fogadnak ügyfeleket a Kemecsei járási hivatalban, és megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatot. Szabolcs-Szatmár-Berekben 6 önkormányzati tűzoltóság van, mindegyikük sikeresen pályázott, tudatta a Vármegyei Katasztrófa Védelem. A támogatásnak köszönhetően különféle tűzoltótechnikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá a tűzoltóságok. Gépjárműveket és tűzoltótechnikai eszközöket újíthatnak fel, vagy javíthatnak meg. Továbbá szertárépítéshez, felújításhoz kapcsolódó költségekre is lehetett pályázni. Vármegyénkben a Csengeri, a Vásárosnaményi, az Újfehértói, a Szakói, a Tiszavasvári és az Ibrányi tűzoltóság is 4 millió forint körüli összeget nyert. Infokommunikációs eszközöket, védő és oltóeszközt, műszaki mentés segítő eszközöket szerezhetnek be mások mellett. Szünetel az ügyfélfogadás Kemecsén. A járási hivatalban június 5-én pénteken technikai okok miatt nem fogadnak ügyfeleket. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Az ügyintézés a vármegye további kormányablakaiban folyamatosan biztosított. Kérik a lakosság megértését. Változásra számíthatnak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók. Megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. A MÁV csoport közölte, május 27-től dolgoznak a területen. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, itt a Best FM és a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok, és itt van menetrendszerűen a csütörtöki horoszkóp, amivel a kosok napját már is kiderítjük, és utána pedig sorban persze mindenkit. Szóval a kosok, ma könnyen türelmetlen lehetsz, főleg, hogyha valaki lassítja a haladásod. Nem biztos, hogy gyorsítani kell. Lehet, hogy csak más ritmusban működik majd a helyzet. Bikák, egyre jobban vágysz valami nyugodtabb, kényelmesebb hangulatra. Már egy rövid kikapcsolódás is sokat javíthat a kedveden. És az ikrek, csütörtökön különösen nehéz lesz egyetlen egy dologra koncentrálni, ugyanis az agyad már félig a hosszú hétvégén pörög. Rákok, ma jobban esik a könnyebb megoldás, mint a mély beszélgetések. Nem akarsz mindent komolyan venni, és nem is kell ma. Oroszlánok, egy helyzetben rájössz, hogy nem kell minden áron bizonyítani. Attól még ugyanúgy észrevesznek. Szüzek, te pedig még próbálod összefogni a hetet, de már kevésbé zavar, hogyha valami nem tökéletes, és ez meglepően felszabadító érzéssel jár együtt. Mérlek, valaki döntés vagy pedig reakciót várhat tőled, de ma kevésbé van kedved sietni, inkább kivárod, amíg biztos leszel majd a dologban. Skorpiók, ma jobban figyeled az emberek energiáját, mint a szavaikat, egy apró gesztusból sok mindent megértesz. Nyilasok, a rutin most különösen szűknek érződik, és spontán ötlet vagy pedig rövid kiszakadás teljesen átírhatja a hangulatodat. Bakok, csütörtöki napja, még mindig haladsz, de már nem akarsz minden terhet magadra venni, kezded jobban beosztani az energiáját. És a vízöntők egy furcsa, vagy pedig szokatlan helyzet ma inkább szórakoztat, mintsem, hogy idegesítene. Könnyebben meglátod benne a játékosságot. Jönnek a halak is, ma kevésbé érdekel, hogy ki mit vár tőled, inkább arra figyelsz, hogy hogyan tudnád nyugodtabban végigvinni a napodat.

Jó reggelt, május 24-e van, csütörtök, és közeledik a hosszú hétvége. Nem árt fejben tervezni, hogy egyáltalán mit is akarunk ebben a három napban, és mikor mit tudunk, ugyanis a pünkös három napos hosszú hétvégét fog jelenteni, ebből két nap ünnepnap, vagyis munkaszüneti nap, így ehhez igazodik a boltok nyitvatartása is. Vasárnap és hétfő, amihez hozzájön még a szombati pihenő nap, így lesz belőle három napos hosszú hétvége azok számára, akik általános munkarendben dolgoznak. Pünkös mindkét napja, vasárnap és hétfő hivatalos munkaszüneti nap, ezért az általános szabály szerint ünnepi boltzár lesz. Ez pedig vonatkozik a nagyobb boltláncokra és a kisebb üzletekre, valamint a plázák üzleteire is, viszont nem kizárt, hogy az éttermek, a kávézók, a cukrászdák, a mozik, a szórakozó helyek nyitva tartanak, rájuk ugyanis nem vonatkozik az ünnepi boltzár. Étteremben könnyen tudunk például vasárnap ebédelni, viszont ha otthon akarunk főzni, akkor nem árt szombaton legkésőbb beszerezni minden alapanyagot, már csak azért is, mert hogy például Nyíregyházán vasárnap és hétfőn a piacok is zárva tartanak majd, és már csütörtök van, érdemes majd fejben ezt előre tervezni, no meg hát extra torlódások várhatóak majd. Nagy valószínűséggel a bevásárlóközpontok parkolóiban, holnap délután, na meg szombaton is. Hogy merre van még extra torlódás a városban most reggel? Hát a körút például a tűzoltósággal szemben valószínűleg nehezen járható, érdemes azt a szakaszt elkerülni, ha máshol is

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folyamatosak a vízügyi beavatkozások. A megszokottak szerint szállítják a hulladékot és pályaorientációs napot tartanak az egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék átmeneti enyhülést jelent a jelenlegi aszályos helyzetben. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írják, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A tájékoztatás szerint a Felső Tisza térségében a Rétközi és a Tisza túrtározó vízpótló szivattyú telepei is üzemelnek. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság ennek kapcsán közölte, a tavalyi évhez hasonlóan idén tavasszal is sor kerül olyan földterület elárasztására, amelyet tulajdonosa ajánlott fel. Május 25-én, pünköst hétfőn, a megszokott járatrend szerint történik a hulladékszállítás, közölte az EAK Nonprofit Kft. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak. A lakosságot arra kérik, hogy a gyűjtőedényeket ezúttal is reggel 5 óráig helyezzék ki. Hogyan és miért legyek informatikus? Ezzel a címmel tart pályaorientációs napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Pénteken a D1-es körelőadó ad otthont az eseménynek. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a középiskolás fiatalokhoz az informatika, a programozás, a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia világát, valamint bemutassák a Nyíregyházi Egyetem informatikai képzéseit és ipari kapcsolatrendszerét. Szakmai lehetőségekről, robotprogramozásról is hallhatnak majd a diákok, tudatta az egyetem. Emlékeztetnek, hogy az intézet évek óta kiemelt figyelmet fordít az informatikai utánpótlás nevelésre és a gyakorlatorientált oktatásra. Szoros kapcsolatot ápolnak a régió meghatározó informatikai vállalataival. Így hallgatói már tanulmányaik alatt valós iparági tapasztalatokat szerezhetnek. A pályaorientációs nap célja, hogy segítse a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, és felhívja a figyelmet az informatikai szakmák növekvő szerepére. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb óránkban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Jó reggelt, szépen halad a hét, már csütörtök van, és 4 perccel járunk fél 8 után, jön a pünkösdi hosszú hétvége, és sokan érkeznek hozzánk Nyíregyházára, ugyanis ismét a legkeresettebb hazai úti célok közé került a városunk. A foglalási adatok szerint Nyíregyháza az országos toplista 7. helyén szerepel, megelőzve több tradicionálisan erős turisztikai célpontot is erre a hosszú hétvégére. Sóstó, a fürdők, az állatpark és a családbarát programok továbbra is kecsegtető vonzerőt jelentenek a belföldi turisták számára. A pünkösdi foglalások alapján amúgy idén Szeged lett a legnépszerűbb hazai úti cél, Gyula és Siófok előtt. A toplistán olyan városok szerepelnek még, mint Eger, Budapest, Pécs vagy pedig Balatonfüred. A pünkösdi hosszú hétvége ráadásul hagyományosan a nyári szezon egyik első kiemelt időszaka, amikor sokan indulnak el az első komolyabb belföldi pihenésre. A magyar utazók körében továbbra is az apartmanok a legnépszerűbbek, de a hotelek és a vendégházak iránt is erős a kereslet. Sokan keresik a családiasabb, rugalmasabb és költséghatékonyabb szállás lehetőségeket. Ráadásul az előrejelzések szerint a hosszú hétvégén már nyárias idő várható, ami az utolsó pillanatos foglalások számát is növelheti még. Szóval a top 10-ben ismét Nyíregyháza a 7. legkeresettebb belföldi utazási célpont lett a városunk, és ezt szeretettel várjuk a vendégeket ide. Nyíregyházára érezzék magukat jól. Ez a Best FM, jó reggelt!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, különösen a belvárosban, és a főutak mentén tapasztalható forgalmi torlódás. A május 1-tér 10 perászám előtt egy kisebb területen felbontották a parkolót, csak úgy, mint a Dohány utca 3 szám előtt figyelmesek legyenek, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Továbbra is sáveltolás lassítja a haladást az erdősoron az ott zajló munkák miatt, a Ferenc körútról a Korányi Frigyes utcára a balra kanyarodó sáv a jelzőlámpa előtt fel van bontva, körbe van kerítve, körültekintőek legyenek. Vezessenek óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kívánok!

Jó reggelt, itt a Best reggel, és érkezik a reggel sztoria, hát aminek a címe nem is lehetne más, mint hamarabb utolérik a hazug embert, mint a sánta kutyát, ugye? Pláne, hogyha futóversenyeken vesz részt valaki, aki amúgy elmondás alapján csak mankóval tudnak közlekedni, hát pontosan ez történt, évekig felvette a mozgássérült segélyt egy mankós nő, hát aztán lefilmezték egy futóversenyen, a 49 éves Helenről van szó, aki azt mondta a brit munkaügyi és nyugdíj hivatalnak, hogy mankóra szorul, és szinte teljesen a lakásához kötött az élete, ám biztonsági kamerák felvételei szerint közben edzőtermi órákra járt, és 10 kilométeres versenyeken futott, de ettől függetlenül azt állította, hogy ízületi betegsége egész életére kiható állapot, amely idővel rosszabb lesz. Ráadásul még a segéllyel kapcsolatosan az indokok között az is benne volt, hogy segítségre van szüksége a tisztálkodásban, az öltözködésben, az ételkészítésben, sőt még enni inni sem tud segítség nélkül. Aztán pedig jött a kamera felvétel, ahol éppen egy futóversenyt próbál megnyerni. Hát még furcsább eset, de ugyanolyan pofátlan az is, amikor egy férfi azt állította, hogy szinte teljesen vak, ez pedig Bécsben történt, emiatt a 6-os szintű ápolási díjat kapta meg, ami már azért egész jó kis összeg, körülbelül 650 ezer forintnak felelnek havonta, és a nyomozók pedig kiderítették, hogy közösségi oldalon motoros túráról készült képeket posztolt, ahol ő vezeti a motort. Feltételezhetően nem vakon volt. Ilyen az, amikor az ember próbál okoskodni, de csendben maradni meg nem igazán tud. Jönnek a szabadság vándorai, újra gondolva, embermárkéktól, itt a Best reggelben.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A MAN Klíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
5: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok, a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
6: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
5: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Mozgóstábok segítik a Bringa Piknik résztvevőit, szakkollégiumi hallgatók a rendőrségen, és Párizsban jártak az 5-ös gyakorló iskola diákjai. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A nyíregyházi Kossuth térről egyszerre indulnak a kerékpárosok, a Tokaji úti kerékpárútig rendőri felvezetés mellett haladnak. Juhász Miklós szervező elmondta rádiónknak, készenlétben áll egy egészségügyi és egy szakmai stáb is a túra alatt.
9: Kísérő autók fogják követni a kerékpárosokat. Biztonság szempontjából lesz egy mentőorvosi felügyeletet ellátó kisbusz, illetve a kerékpáros szervizbusz is ott lesz velünk, tehát akinek műszaki problémája van, akkor ott azonnal tudjuk orvosolni, de a legfőbb és a legfontosabb a résztvevők részéről, hogy sisakot mindenképpen hozzanak magukkal. Per pillanat ez nem kötelező, de nagyon-nagyon ajánlott, hogy sisak legyen minden egyes induló buksiján, és figyeljünk arra, hogy kellő követési távolságot tartsunk, tehát a ráfutásos baleseteket próbáljuk megelőzni. Ez főleg jellemző a startot követően, illetve mindaddig, ameddig még a kerékpárútra nem tereltek rá minket ott a Sirály utcai ráhajtónál, amikor a kerékpárútra rámegyünk, ott egy kicsit összetorlódunk, és ezért kellő követési távolságot tartsunk.
8: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán működő Szent György szakkollégium tagjai látogattak Nyíregyházára. 25 hallgató és 3 oktató érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi szolgálatához. A hallgatók rövid előadások keretében ismerhették meg a különböző szakterületeket és általános feladatokat, egy-egy kiemelkedő ügy szakmai kihívásait és megoldásuk gyakorlatát, közölte a vármegyei rendőrség. Kulturális és közösségi élményekkel gazdagodtak a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának tanulói Franciaországban. Az 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnázium 8-11. Évfolyamos diákjai 5 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Párizsban. A tanulók megismerkedhettek a világhírű történelmi és kulturális helyszínekkel. Emellett közösségi élményekkel és új tapasztalatokkal is gazdagodtak, írja honlapján a Nyíregyházi Egyetem. A tanulmányút kiemelt eseménye volt a francia szenátus épületének meglátogatása, ahol a diákok betekintést nyerhettek a francia intézményrendszer működésébe. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb óránkban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy

Jó reggelt, itt a csütörtök és itt a Best reggel. Na nézzük csak, 7 perccel járunk most már 8 óra után. 21-e van, csütörtök, szikrázó napsütés, ez várható Nyíregyházán, és akár 25 fok is lehet. Készült egy érdekes felmérés a pénzügyekkel kapcsolatosan, és ebből pedig kiderült, hogy tavaly szinte minden második magyar tartozott valakinek, és közülük sokan rokonoktól, barátoktól kértek kölcsön, nagyjából 4-szer annyian, mint ahányan banki hitelt vettek volna fel. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült ez a kutatás, amely szerint a lakosság harmada egyáltalán nem tudja, hogy hogyan juthat pénzhez, hogyha az ismerőse nem fizet, és azt javasolják, hogy bárki kér kölcsön, mindenképpen érdemes írásban szerződni, a megállapodásban pedig rögzíteni kell, hogy ki, kinek, mennyit adott, mekkora kamatra, és milyen részletekben hogyan kell visszafizetni. Nagyobb összegnél mindenképpen érdemes közjegyző, vagy pedig ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést, és érdekes az is, hogy a válaszadók közel 60%-a tudta, hogy a közjegyző jogiratba foglalt kölcsönszerződés pereskedés nélkül végrehajtható, de a 40 év alattiak körében ez az arány jóval alacsonyabb, akik erről az információról tudtak volna. És hogyha nem készült írásos megállapodás, a kölcsönadó akkor sem tehetetlen, ugyanis legfeljebb 3 millió forintig fizetési meghagyásos eljárást lehet kezdeményezni egy közjegyzőnél, 3 és 30 millió között választható a fizetési meghagyás, vagy pedig a per, 30 millió felett viszont csak a bírósági út marad. Hát ezekkel sem mehet azért tisztában lenni. Hát ezek után meg apu vedd meg, a szerkesztés csodája, Vitta Velhello a Best reggelben.

Jó reggelt, itt a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Járt már úgy, hogy nem emlékezett arra, hogy becsukta-e az ajtót már, mint hogy kulcsra, vagy pedig lekapcsolta-e a világítást, miután elment otthonról, vagy bezárta-e az ablakot, egyszerűen nem volt meg fejben. Akkor most mondom,

0: Közben pedig meglepően sok kalóriát tartalmaznak. A klasszikus példa például az avokádó, tele van jó zsírokkal, vitaminokkal, tényleg szuper alapanyag, csak közben egy nagyobb darab akár 400 kalóriát is jelenthet. Ugyanez igaz az olajos magvakra is. Egy marék dió, egészséges nasi, három marék már simán felér egy kisebb étkezéssel, ha a kalória számot nézzük. És ott van a például a smoothie, az ember ledarál két banánt, egy kis magyaróvajat, zappelyhet, növényi tejet, csurgat bele, egy kis mézet, aztán pedig elégedetten kortyolja, mert ez most nagyon egészséges, és valóban ez így is van, csak közben akár 800 kalória is lecsúszhat 10 perc alatt. Nyilván ezek nem rossz ételek, a gond inkább az, hogy hajlamosak vagyunk korlátlanul enni belőlük, mert egészségesnek címkézzük őket fejben, nem árt tehát ezeknek is megnézni a kalóriatartalmát. Szóval csak 10 perc fél 9-kor ma is menetrendszerűen, délután pedig majd fél 5-kor a Best FM-en. Szép napot!
1: Best FM! Best FM! Ritmusban a legjobb!

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Törődjön többet egészséggel rovatunk indul. Ez nálunk különben a Csak 10 perc rovat. Köszöntöm a rádióhallgatókat. Én Szakács Tibor vagyok. Dr. Móri Gyula lesz ma a beszélgető társam. Szia, doktor úr!
3: Szerbusz, Mak Marci. Ugye, Mak Marci volt a másik ilyen egészség.
2: Abszolút. Diagnosztizáltam a piacon egy páciens.
3: Piacon?
2: Igen. Hát ahova járok. Mert ott ugye az ember mindenféle igazságot tud, és stb. És találkoztam Robi barátommal, akivel körülbelül 20 éve nem találkoztam. Amúgy különben folyamatosan hallgatja az adásokat, nem Nyíregyházán él már, hanem Budapesten, de nagy rajongó távolról. Következőt mondta, hogy ő egészen biztosan nem cukorbeteg, viszont először azt vette észre, hogy a szeme kezdett el romlani, különben 48 éves, és most pedig úgy érzi, hogy a memóriája kezdett el romlani. Na már most annyira kardinális, mert mondtam neki, hogy figyelj, cukrot szoktál mérni, vérnyomást szoktál ellenőrizni. Azt mondta, hogy szerintem semmit nem érez, tehát hogy neki ilyen szempontból ezen nincs. Néha van egy-egy labor, ott úgy helye közel benne van, azt mondja ebbe a 7 és feles.
3: Na jó.
2: Nem adnám meg szóval a telefonszámodat neki, mert tudom, hogy mit mondanál neki, de azt mondta, hogy nem cukorbeteg.
3: De persze, hogy nem.
2: Mi van vele?
3: Jó. Tehát a cukorbeteg, de főleg, mikor már romlik a szeme is, meg egyebek, akkor azért én ott kőkeményen megkeresném, hogy miért nem látszik, hogy cukorbeteg, de valójában szinte biztos, hogy cukorbeteg. De tudod mit? Én kapható vagyok ilyen játékra most. Tételezzük fel, hogy nem cukorbeteg. Azért is tételezzük föl, mert most erről már sokszor beszéltünk. Ha magas a vércukorszinted, elég ha időként, meg magas az inzulin szinted, amit meg nem is látunk, mert általában nem mérjük, akkor jön a memória romlás, a gondolkodási zavar, az agyi köd. Erről sokat beszéltünk, bárki vissza tudja hallgatni. Oké. De nem csak ez lehet az ok. Tehát tételezzük fel, hogy nem ez. Tehát lehet maximálisan egészséges, és mégis lehet memória zavarnak tűnő tüneted. Na, erről érdemes lenne beszélgetni. És mit szólsz ahhoz, ha azt mondom gondolatébresztőnek, hogy ma már a memória használat egy luxus.
2: Miért?
3: Mert oda jutottuk el, majd ezt gondold végig, tényleg gondold végig most. Nem kell memóriát használnunk. Például egy térképet már nem memorizálsz, egy útvonalat nem gondolsz végig, az utcaneveket nem igazán érted.
2: Telefonszámokat nem kell, mert
3: a zöld zöldháznál kell balra menni, mert most a térképet minden pillanatban nem vetted elő, főleg nem egy város térképet, megjegyezted, megtanultad. Ma az információ benne van egy GPS nevű történetben, és kis túlzással már a WC-re is GPS-szel megyünk. Ugye? Tehát nem jegyzel meg senkit. Semmit régen, mitől rettegtél, hogy azt az óriási térképet ki kell hajtogatni, azon meg kell keresni azt a kis részt. Én amit nagyon gyűlöltem, az a könyvszerű térképek, mert ott, hogy éppen hol tartok, hát fogalmam sem volt, hogy merre kell.
2: És a kettőt lapoztál már el is tévedtél, persze.
3: Így van. Na, igen, és a másik agytorna, nagyon igazad van, Tibi. Tehát hány telefonszámot tudsz ma fejből?
2: Hát a saját.
3: Körülbelül. A múltkor
2: a feleségemmel néztük azt, hogy ki, például a gyermekünk telefonszáma, ő például eszünkbe jut-e? És ég, nem. Ez a gáz.
3: Nem, senkinek a telefonszámát nem jegyzed meg. Tehát régen, ha időt akartál nyelni, akkor megtanultad, mert különben mindenhonnan ki kellett keresni, és ott kellett kínlódni. A tárcsás, ezek a betárcsázós telefonnak nem nagyon volt memóriája.
2: Neked volt ilyen filofaxod?
3: Tudod, ez a, hát igen, ez volt, igen.
2: Papír alapon, ugye ez a,
3: menedzserlaptárnak
2: hívták.
3: Igen, és aztán később majd ebből lett egy digitális.
2: Írtam bele egyfolytában mindent. Hát nekem ott volt minden fejegyezve. Addig különben tudtam, hogy mi történt velem az elmúlt évben, de most már, amikor minden digitális, komolyan mondom neked, halvány segéd fogalmam sincs, hogy mi volt 3 hónappal ezelőtt.
3: Igen, nekem az egyik legnagyobb értékem édesapámnak az évi naptár, amikor megszülettem, és mivel ő egy nagyon precíz ember volt, élete utolsó napjáig naptárat használt, és abban
2: írta?
3: Abszolút, és mondom, nekem megvan a születési évemből származó naptára, és bele vagyok írva, hogy miket jegyzetelt, amikor megszülettem. Na, de nézd csak meg, egyre kevésbé tanulunk nyelveket, mert lassan ezek a fordítóprogramok ezt is átveszik. Hát van már olyan, én lepődtem meg a legjobban, hogy ráviszed a kamerát egy teljesen, mondjuk nem angolul vagy németül íródott laborleletre, és akkor ott a kamerája valaki okostelefonnak már azt a szöveget olvasod le, ami a magyar fordítás. Ez egy borzalom. Tárgyi tudás is egyre kevésbé kell, mindennek azonnal valós időben utána lehet nézni. Nem nagyon fogsz olvasni. El fog tűnni az írás, ha belegondolsz, mert már tudsz beszélgetni az AI-jal lassan, már nem kell tudni írni, nem kell tudni olvasni.
2: Hát, figyelj!
3: De tudod, mi a baj? És ezt gondolja vele mindenki, hogy minek, sokszor van erről vita, hogy volt-e már egy fejlett társadalom ezen a földön, és hát mindig azt mondjuk, hogy biztos nem lehetett, ez ki van zárva, mert ugye, hát akkor hogy mentünk vissza a kőkorszakba? Csak gondolj bele, hogyha majd eltűnik az írás, mert már minden szóban fog működni, mindent a számítógépekre bízunk ténylegesen, a térképeinket, a könyveinket, a mindent. Mi van akkor, ha eltűnik az elektromosság bármi miatt? Hát úgy megyünk egy-két generáción belül vissza a kőkorszakba, hogy öröm lesz nézni.
2: Hát ezen el se gondolkodtunk.
3: Gondolkodj el rajta, hogyha majd már valami miatt nem kell megtanulni írni, mert már vannak erre vonatkozó okos javaslatok.
2: Hát de nap lesz, napenergia lesz, energia lesz.
3: Ja, igen, akkor energia lesz, oké. Hát persze, hogyha napenergiát tudod hasznosítani, de ha mondjuk elkezdjük itt bombázgatni egymást, és... De nem, hát most gondolj bele, de nem kell ilyen jó, csak egy meteorit nem tudod megfékezni. Letarolja a jelenlegi viszonyainkat.
2: Jól állt, most persze, aki nem tud úszni, nem ásszon fármel előtől villamos. Hát most ugyanilyen alapon nem retteghetem végig az életemet, hogy most bejön egy meteorit.
3: Azt mondtam, hogy ez nem egy jó irány, az agyunkat egyre kevés.
2: Meteoritot figyeljük drónokkal, és szétbombázunk még a légkörön kívül.
3: Jól van, rád bízzuk, akkor innentől kezdve.
2: Hát nem rám, hát vannak ennek
3: szakmai. Rendben, persze, hát akármi jön, majd megoldjuk ezt. Én azt gondolom, hogy én nem így gondolom, de ettől még én nem aggódok egyáltalán, hogy mi jön el.
2: Gyula, engem egy mesterséges intelligenciás robot nem fog gyógyítani. Az biztos.
3: Hát dehogy nem fog, hát már nem. Operálnak a robotok, Tibi. Hát
2: az egy dolog, hogy operál, de ott ül egy orvos a végén, és annak a munkáját csak precíziósan fogja emelni.
3: A robot operál. Hagyd már, hogy tényleg.
2: Én megkérem akkor a dokit, hogy engem ne a robot operáljon. Hát ez...
3: Na jó, oké, ugorjunk, menjünk tovább. Menjünk
2: most
3: tovább,
2: ettől romlik Robi barátomnak az agya?
3: Nem, de attól hogy nem használja. Ja, attól, hogy nem használja, attól igazából...
2: Amerikaiak mondták, hogy használd vagy elveszíted, persze.
3: Így van, na, de akkor most másik jelenségre felhívnám a figyelmedet. Hányszor fordult elő veled mondjuk az utolsó 3-5 évben, hogy egy új ismeretlen emberrel találkoztál, kezet fogtatok, bemutatkoztatok egymásnak, és fél perc múlva meg egyáltalán tudtad, hogy hívják. Fogalmat se volt róla, hogy bemutatkozott, és milyen nevet mondott.
2: Szivatsz, ugye?
3: Ne, jó, persze, akkor élő adásban nem lehet elmondani. De hát ez így van. Én is számtalanszor belefutottam.
2: Ezt nagyon sokszor, Gyula. De csak azért, mert annyi emberrel találkozom, és utána tudod, amikor találkozunk a városba, és tökre ismer téged, és akkor mondja neked a dolgokat, és különben nézel rá, bólogatsz, és
3: fogalmat sincs, hogy ki az.
2: Tényleg.
3: Igen, de mondom, elég, ha elmondja a nevét, és te a következő másodpercben nem emlékszel rá, hogy hívja, pedig akkor mondta. Tudod, mi a baj ezzel? Ez tulajdonképpen, ez sem memória gond. Én csak most így kételnek a
2: nevet,
3: lusta agy szindróma.
2: Igen.
3: De a memória egy hármas egységgel működik. Figyelmesen hallgass meg, ismételd meg, és aztán legyen valami válasz, reakció, tehát reagálj igazából. Na most, ma már ezt tudatosan kell gyakorolni, vagy akár újra megtanulni, mert az esetek 95%-ában tudod, hol rontjuk el?
2: Az elején.
3: 95%, a legelején, pontosan igazad van.
2: Hát ugye
3: amikor
2: a jó ismeretség az úgy alakul ki, hogy visszaismétled a nevét annak, akivel megismerkedsz.
3: Így van, úgy alakul ki a megismerkedés, hogy nyújtod a kezed, és te azon agyalsz, hogy mi legyen a te első mondatod, és nem arra figyelsz, hogy mi az ő első mondata, ami a neve.
2: Tehát ugye akkor az, hogy Tibor vagyok, téged nem is érdekel.
3: De pontosan ez a lényeg, hogy mindig figyeljünk arra, hogy mit mond a másik. Ez az első lépés. Figyelj az információra, amit meg kell jegyezni. Tehát nem magaddal foglalkoz, hanem a másikkal, amikor elmondja a nevét.
2: Igen.
3: Ez nagyon lényeges. Aztán jön a következő lépés, amit megint jól mondtad. Meg kell azonnal ismételni az új információt legalább kétszer. Mondjuk egy ó József, akkor hogy használod? Józsinak szólíthatlak, vagy Józsefnek, vagy Jocónak, vagy stb. És már rögtön rögzítette.
2: Te voltál ilyen nevét. Kommunikációs továbbképzésen? Vagy?
3: Nem, de az agyad így működik.
2: Aha.
3: Tehát ezeket kell csinálnod. És akkor a következő lép, mert a kommunikációs továbbképzés, ha jó, akkor figyelembe veszi az élettani ismereteket. Így működik az agy. És akkor a következő lépés, amikor mondjuk a vezeték nevénél rákérdez annak a helyes írására, hogy SH-val, SCH-val írja, stb. Ha ilyet nem tudsz, akkor valamit rá, ó Józsi, ez az ind, ami rajtad van.
2: Józsi, ível vagy Y-na. Aha, igen.
3: Eszed szokja. Igen. És akkor a harmadik technika, amit itt tudsz alkalmazni, hogy valami ismert dologhoz kötöd, mondjuk a kedvenc nagybátyámat is Józsefnek hívják, stb. És már rögzítetted is. Tehát innentől kezdve meg kell újra tanulnod a
2: Gyula, nincsen az agyunknak egy maximált kapacitása, hogy mondjuk mit tudom, 200 ember nevet meg tudok jegyezni, de utána már a 201-esnél törlődik az első.
3: Ha ezeket használod, és ezeket, hát, hogy mondjam, kell informálni, valami törlődni fog, nem végtelen, de ha erre ugyanez, mint az izomerő, hogyha edzéseket csinálsz, akkor ez jelentősen bővíthető verstanulás, nyelvtanulás, hihetetlen, de ezeket el kell kezdeni csinálni, mert különben teljesen el fogunk hűlni. Én verseket tanulok, és most a legújabb hülyeségem, hogy latin idézeteket tanulok.
2: Na.
3: És most a legnagyobb
2: te is kedven... mondasz egyet, én is mondok egyet.
3: Na, én csak egyetlen egyet mondok. Mert miért? Mert quod dixi dixi.
2: Nem tudom.
3: Amit mondtam, megmondtam.
2: Ja, ez igen.
3: Igen, volt dixi-dixi.
2: Na.
3: Úgyhogy, de van, hát ezek, ugye, a nagy klasszikus, az mindig ez, ugye, szokott jönni a latin órákon először, hogy Hannibal ante portas, és ez mit jelent, és akkor, ugye, Hannibal a portás. Ez a klasszikus fordítása, annak ellenére, hogy Hannibal a kapoink előtt, de igen. Na, és akkor, igen, de még van egy új szellemi sportom, ezt megosztom, mert nekem ez nagyon bejött. Én úgy hívom, hogy extrém keresztrejtvényfejtés. Mert a normál rejtvény az már nem kihívás. Tehát azt fogom magam, és egy ilyen normál, ilyen skandináv rejtvényt, azt 5-10 percen belül tökéletesen megoldok. Tehát semmi nagy kihívás nincs benne. Ha nagyon álmos vagyok, akkor jó ilyen egy levezetőnek. De
2: próbáld meg kérdések nélkül.
3: Ne, igen, az még nem megy, azt majd tőled megtanulom, de te meg próbáld meg úgy, mostanában úgy fejtek rejtvényt, hogy fejben nem írom be a szavakat.
2: Nem mondod.
3: Nem írom be, hanem megjegyzem a szavakat, amik persze a rejtvényben vannak.
2: Egy oldalas keresztrejtvényt.
3: Egy oldalas keresztrejtvényt.
2: Úgyhogy nem írod be.
3: Úgy, hogy a végén csak a megfejtés jön ki. És semmi, egy betű nincsen benne, csak a megfejtés. És nem írom be
2: ez
3: a szavakat.
2: Ez tök jó nálatok, mert hogyha az egész család ilyen, mint te vagy, akkor itt egyszer elég megvenni valamit, és utána azon végig megy mindenki. Ti vagytok a takarékos keresztrejtvényfejtő.
3: A legmagasabb szint, te hihetetlen vagy, a legmagasabb szint fejben sakkozni, ezt még nem tudtam megcsinálni.
2: Az is jó, oké, rendben. Na, nagyon köszönjük, holnap megint jelentkezünk, megint élveztem. Nagyon jó volt ez a beszélgetés.
3: Takarékos család
2: keresztrejtvényfejtés. Szia, szia.
3: Szerú.

hogy mi vár ránk a mai napon, így csütörtökön május 21-én, legalábbis időjárás szempontjából csupa jó dolog. 25 fok, szikrázó napsütés, a csapadéknak nagyon pici az esélye, mondjuk éppenséggel a természet azt elbírná, ettől függetlenül a napszemeg úgy néz ki, hogy nagyon is szükséges lesz, nem csak hogy ma, hanem a következő napokban is, ugyanis ennél hidegebb már nem lesz, sőt, hát rátesz néhány lapáttal. Még a hőfokok száma itt Nyíregyházán, ez pedig azt jelenti, hogy hétfőn például, vagy akár már vasárnap, a 30 fok közeli csúcshőmérséklet sem kizárt, úgyhogy igen, bátran ki lehet jelenteni, hogy az évben talán először eljött az a nyitópont, amikor lehet egy jó nagyot csobbanni. Nem fogunk fázni a vízben, és bizony be kell szerezni majd a naptejeket is, hiszen vasárnaptól már figyelmeztetés van arra, hogy magas UV-sugárzás várható. Na meg várható Andrea és a friss hírekkel, ugye 9 órakor jön, az utolsó simítások alatt a Best FM hírei, aztán pedig folyt ki a vegy órán keresztül még Best reggel. Szép napot, rövidesen jön a hosszú étvége, ez a Best reggel.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
4: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
5: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
6: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok pályázatát, nem fogadnak ügyfeleket a Kemecsei járási hivatalban, és megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatot. Szabolcs-Szatmár-Berekben 6 önkormányzati tűzoltóság van, mindegyikük sikeresen pályázott, tudatta a Vármegyei Katasztrófavédelem. A támogatásnak köszönhetően különféle tűzoltótechnikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá a tűzoltóságok. Gépjárműveket és tűzoltótechnikai eszközöket újíthatnak fel, vagy javíttathatnak meg. Továbbá szertárépítéshez, felújításhoz kapcsolódó költségekre is lehetett pályázni. Vármegyénkben a Csengeri, a Vásárosnaményi, az Újfehértói, a Szakói, a Tiszavasvári és az Ibrányi tűzoltóság is 4 millió forint körüli összeget nyert. Infokommunikációs eszközöket, védő és oltóeszközt, műszaki mentés segítő eszközöket szerezhetnek be mások mellett. Szünetel az ügyfélfogadás Kemecsén. A járási hivatalban június 5-én pénteken technikai okok miatt nem fogadnak ügyfeleket. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Az ügyintézés a vármegye további kormányablakaiban folyamatosan biztosított. Kérik a lakosság megértését. Változásra számíthatnak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók. Megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. A MÁV csoport közölte, május 27-től dolgoznak a területen. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb óránkban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig

Cirkuszi feelingben startol el szombaton a Bringa Piknik, ez is most már egyre közelebb, úgyhogy nem állt rá készülni. Szombaton 9 óra 39-kor lesz a pillanat, amikor is a startpisztoly eldörren, és aztán pedig irány Tokaj. Hát vagy nagyon tempósan, vagy kényelmesen, ez mindenkire rá van bízva. Egy dolog biztos, hogy a Fesztiválkatlanban lesz majd a találkozó, ahogy ez szokott ilyenkor lenni. A gyülekező már reggel 8 órától a Kossuth téren, és lesz majd Bike Safe regisztrálásra is lehetőség, és ahogy már említettem, egy különleges cirkuszi köntös kap az idei Bringa Piknik, amely szombaton startol már el, és bizony a gyerekek is örülhetnek, akik nem tekerni fognak. Nyílszőlősön már gyereknapra várják a kicsiket most szombaton 10 és 13 óra között. Egy szuper napra, ahol a gyerekek kipróbálhatják az ugrálóvárat, játszhatnak népi játékokkal, különböző ügyességi játékokkal is tesztelhetik a saját rátermettségüket, ráadásul még mézkóstoló is lesz. A helyszín pedig a Kollégium úti közösségi park Nyírszőlősön. Sok minden más is van Nyíregyházán is lesz a következő napokban, hetekben. Éled a város, éled a nyár, érdemes megnézni a lehetőségeket. bestfmnyiregyháza.hu, kattintsanak a program ajánlatokra.

0: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
1: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk újra telepítésének 273. évfordulóját ünnepeltük kétnapos programsorozattal. A városnapokra idén is több testvér és partnerváros delegációja érkezett, miközben jubileumi évfordulókat is ünnepeltünk. Ungvárral 35, Zsesóval 30, Szentpöltennel 25, Gorlicével pedig 20 éves kapcsolat köti össze Nyíregyházát. Az ünnep második napján a Kossuth téren kulturális programok, fellépések és koncertek várták az érdeklődőket, a rendezvényt pedig idén is megkoronázta a Nyíregyháza város 3500 szeletes tortája, a cseresznyevirágos fehér csokis citrustorta, amelyet ezúttal is a Sipkai Barna Technikum diákjai és oktatói készítettek el. Hamarosan meghirdetik az idei alkotó idősek, valamint a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatokat. A Nyíregyházi Idősügyi Tanács május 18-án ülésezett, ahol elhangzott az alkotó idősek pályázat idén új kategóriával, a fotóművészettel is bővül, miközben az egészségfejlesztési iroda továbbra is számos közösségi és egészségmegőrző programmal támogatja a szépkorúakat. Programokban bővelkedik a tavasz végi időszak Nyíregyházán. A hétvégi bringa pikniket és a pünkösdi sokadalmat követően május 30-án ismét megrendezik a szelektív szombatot a Kossuth téren, ahol játékos vetélkedő, kukásautó bemutató, kézműves foglalkozások és családi programok várják az érdeklődőket. Május 31-én délelőtt a Hősök napján több helyszínen tartanak megemlékezéseket, délután pedig a legkisebbeké lesz a főszerep a Városi Gyermeknapon, ahol mesefigurák, koncertek és vidámparki programok töltik meg a belvárost. Június 2-án a Kállai gyűjteményben nyílik meg a Mohács 500 című nagyszabású kiállítás, miközben az intézményben már javában készülnek a múzeumok éjszakájára is. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyhaza.hu oldalon.
0: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.
2: Mindenből
3: a legjobbat adjuk.

Jó reggelt a holnapi naptól. Lényegében fejest ugrunk a hosszú hétvégébe, és egy internetes portál most megkérdezte a véleményeket arról az olvasói körében, hogy mivel számolnak, mit szeretnének a leginkább a következő lényegében 4 napban, és a következőket említették leggyakrabban: wellness hétvége és belföldi utazás. Ugyanis ez már lényegében a nyári szezon kezdete, sokan a kirándulásra, túrázásra, biciklizésre szavaztak, családi vagy baráti grillezés, bográcsozás, strandolás, termálfürdőzés, szabadtéri koncertek látogatása. Van, aki kifejezetten szereti még a pünkösdi hagyományőrző rendezvényeket, többek között állunk a Múzeumforumban is lesz majd ilyen. Egynapos városnézésre is sokan készülnek, ez a slow travel, közeli helyekre látogatnak el, viszont úgy nézik meg a várost és olyan szegleteit, ahol még egyáltalán nem jártak, erre is rá lehet szánni egy napot, úgy, ahogy kertészkedésre, otthoni pihenésre, vagy pedig autós, motoros kiruccanásra. Nagyon sokan keresik amúgy a rövid 2-3 napos élményeket, amikor is természetközeli szállásokat keresnek, sőt, sokan választanak kutyabarát programot, és nagyon sokan esküdtek fel a digitális detoxra, vagyis megfogadták azt, hogy a következő 4 napban a lehető legkevesebbet használják majd a telefont. Bármit is terveznek, a hosszú hétvégén is önökkel lesz majd a Best FM.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom a belvárosban és a ki- és bevezető utakon egyaránt. Jó ütemben halad az északi város részen a körforgalom kiépítése, a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, valamint a buszmegállókat ideiglenesen áthelyezték. Ezen kívül a Stadion utca egy részét mindkét irányból lezárták. Megsüllyedt közműfedél jelent akadályt a Szent István utcán a kórház előtt közvetlenül a buszmegállónál, ami bójával jelölve van, figyelmesek legyenek. Körültekintően óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Valahány

Május 21-e van, és a mai napra is jutott világnapunk. Ma van a kulturális sokszínűség világnapja. Ez ugye a különböző kultúrák és közösségek együttműködésének az ünnepe. Ráadásul csütörtök van, a hosszú hétvége már nem csak ígéret, hanem közeli terv, bizony holnaptól már egészen aktuálisra fog válni, hiszen mondhatni, holnap reggeltől már abszolút erre fogunk készülni.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
3: Van telked? Építkezz jó ár. Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól. Kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Folyamatosak a vízügyi beavatkozások. A megszokottak szerint szállítják a hulladékot és pályaorientációs napot tartanak az egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék átmeneti enyhülést jelent a jelenlegi aszályos helyzetben. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írják, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A tájékoztatás szerint a felső Tisza térségében a rétközi és a Tisza túrtározó vízpótló szivattyú telepei is üzemelnek. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság ennek kapcsán közölte, a tavalyi évhez hasonlóan idén tavasszal is sor kerül olyan földterület elárasztására, amelyet tulajdonosa ajánlott fel. Május 25-én, pünköst hétfőn, a megszokott járatrend szerint történik a hulladékszállítás, közölte az EAK Nonprofit Kft. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak. A lakosságot arra kérik, hogy a gyűjtőedényeket ezúttal is reggel 5 óráig helyezzék ki. Hogyan és miért legyek informatikus? Ezzel a címmel tart pályaorientációs napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Pénteken a D1-es körelőadó adott hont az eseménynek. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a középiskolás fiatalokhoz az informatika, a programozás, a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia világát, valamint bemutassák a Nyíregyházi Egyetem informatikai képzéseit és ipari kapcsolatrendszerét. Szakmai lehetőségekről, robotprogramozásról is hallhatnak majd a diákok, tudatta az egyetem. Emlékeztetnek, hogy az intézet évek óta kiemelt figyelmet fordít az informatikai utánpótlás nevelésre és a gyakorlatorientált oktatásra. Szoros kapcsolatot ápolnak a régió meghatározó informatikai vállalataival. Így hallgatói már tanulmányaik alatt valós iparági tapasztalatokat szerezhetnek. A pályaorientációs nap célja, hogy segítse a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, és felhívja a figyelmet az informatikai szakmák növekvő szerepére. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb óránkban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Nagyon kellemes szép csütörtököt kívánok, 2026. május 21-e van, Isten éltesse a Konstantinokat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. Ez a Best FM, én Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát, hamarosan jön nálunk a névnaptár, tartalmas szórakozást.

Május 21-e van, és ne felejtsük el, hogy bizony-bizony ma többen is ünneplik a névnapjukat. A fő névnap ma viszont a Konstantin, de köszönhetjük a Konstanciákat, a Konrádokat, a Mirinákat, a Szilvánuszokat és a Teodóziákat is. A Konstantin a latin Constantinus névből ered, ami a konstans, álhatatos, szilárd szóból származik. Jelentése tehát a névnek az, hogy álhatatos, kitartó, következetes. Híres viselői nagy Konstantin, római császár, aki először engedélyezte a kereszténységet a római birodalomban, és hát a kereszténység történetében egy nagyon-nagyon nagy kiemelkedő alak volt. Itt van Konstantinápoly név is, ugye a mai Isztambul, róla nevezték el a várost, amikor birodalmi fővárossá tette, és hát Magyarországon egyébként kevésbé gyakori a név, de méltóság teljes hangzású, nem annyira elterjedt, de azért létezik, Isten éltesse a Konstantinokat.

0: nem minden kutyát visznek el kiképzésre, nem minden kutyának a gazdája vadász, tehát a vadász ösztönök kiélése talán a legkézenfekvőbb egy kutya részére, hogyha kint van az udvaron, vagy egy séta közben, hát kiszagol egy pockot, egy egéret, egy cickány, ugye, és hát kikapja a földből, aztán tuti filmük anyec, ennyi volt az állatnak. A kérdés pedig az, szerintem, hogy hagyjuk, vagy sem, hogy ezt csinálja a kutya?
1: Én semmiképpen nem hagynám.
0: No.
1: Hát ez ugyanaz, mint amikor a vad után elszalad az erdőben a kutya. Csak ugye ott az ember megint egy kicsit önző, mert azt mondja, hogy jaj, az én kis kutyám elszalad, hát nem jön vissza, akkor engem kár fog érni. De hogyha csak simán levadászza az állatokat a szemünk láttára,
0: igen,
1: ugye az sem egy szép dolog.
0: Hát nem.
1: Meg hát ugye...
0: Képzeld el,
1: ezek között az állatok között, igen, tehát ezek között az állatok között, amik most itt a zsákmány oldalon állnak, azért nagyon sok védett. Tehát a vakond is védett.
0: Persze.
1: Most a pockokban nem vagyok járatos, de most már szerintem az emberi kultúra és mezőgazdasági kultúra kiterjedésével, mivel annyira mesterséges már a környezetünk, hogy az ember alakítja abszolút a környezetet, az erdőt is, a szántókat, a mezőt, a legelőt, stb. És az őshonos, természetes élőhelyen élő állatok már nagyjából csak megtűrt állatok.
0: Igen.
1: Vagy valamilyen szinten ugye az ember megtűri, hogy fenntartsák ezek az állatok az adott területnek a biológiai körforgását, hogy azért működjön, mert nyilván azt tudjuk, hogyha egy láncszem kiesik, vagy kettő, akkor borulhat az egész rendszer, és végül is az ember is rosszul fog járni.
0: Uh-huh.
1: Tehát valamilyen szinten, ugye itt van például a vadgazdálkodás,
0: hát
1: ott is az van, hogy az ember szabályozza, hogy adott területen akkor milyen fajok legyenek,
0: meg
1: azoknak
0: darab,
1: milyen legyen a létszáma, így
0: milyen
1: van.
0: Milyen idősek legyenek, nőstény,
1: így van,
0: még abba is beleszólunk, persze.
1: Igen.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy,
0: tehát akkor azt mondod, hogy ne hagyjuk.
1: Így van, azt mondom, hogy ezt ne hagyjuk, tehát más állatoknak is jövünk van az élethez.
0: Nyilván megint más az, hogyha ott állunk, és azt mondjuk, gyerünk, bodda, szedd ki, ás ki, izé, vagy az, hogy egyszerűen csak belépek az udvarra, és oda van téve egy döglött pocok, tehát, hogy nyilván az a...
1: Persze, tehát ez két különböző kínálni. Dolog, mert igen. Ugye, amiről beszéltünk, a kutya ösztönlény, tehát ő nem fog mérlegelni,
0: igen.
1: Hogyha bekapcsol az ösztön, ráadásul, hogy nincs mellette kontroll, nincs mellette ember.
0: Igen, mert saját udvarodon nem állsz
1: akkor
0: mellette.
1: Meg fogja tenni,
0: igen.
1: Így
0: igen.
1: Van, de hogyha látjuk, hogy mire készül, és ezt meg tudjuk akadályozni, akkor én azt mondom, hogy mindenképpen akadályozunk meg. Mm-hmm. We'll be right back.

Május 21-e van, és szerintem borzasztóan fontos a mai nap abból a szempontból, hogy egy szívemhez közel álló világnap is szerepel a mai dátum mellett, hiszen ma van a kulturális sokszínűség világnapja, a párbeszédért és a fejlődésért. 2002 óta ünnepeljük ezt a világnapot, az ENSZ kezdeményezésére jött létre, és célja, hogy felhívja a figyelmet a világ kulturális sokszínűségére, és arra, hogy a különböző kultúrák közötti párbeszéd erősítheti a békét, az együttélést és a társadalmi fejlődést is. Megalakult ezen a napon a Vörös Kereszt magyarországi szervezete, ez sem most volt, 1881-ben. A Magyar Vörös Kereszt megalakulása hatalmas mérföldkő volt hazánk kulturális történetében. Az alapítók célja az volt, hogy a nemzetközi segélymozgalom elveit követve Magyarországon is szervezett módon segítsenek a háborúk, természeti katasztrófák és járványok áldozatain. A szervezet a kezdetektől fogva részt vett sebesült katonák ellátásában, élelmiszer és ruhaosztásokban, sőt az első világháború alatt már önkéntes ápolóképzést is folytatott. A mai napig az egyik legnagyobb civil szervezet Magyarországon, és nem csak háborús időkben, hanem békében is aktívan jelen van. Véradások szervezésében, katasztrófavédelmi akció, vagy éppen szociális ellátásban. 1991-ben ezen a napon vált függetlenné Grúzia, kikiáltotta tehát Grúzia függetlenségét a Szovjetuniótól. A hidegháború utáni időszakban számos szovjet tagköztársaság szabadult ki, a Moszkva irányította rendszerből és lett újra önálló nemzetállam. Grúzia történelme során gyakran került idegen hatalmak befolyása alá, de mindig erős nemzeti identitással bírt. Függetlensége elnyerése után azonban súlyos belső konfliktusokkal is szembe kellett néznie, például az abház és az oszét területek elszakadási törekvéseivel. 1932-ben ezen a napon Emilia Earhart első nőként átrepült egyedül az Atlanti-óceán fölött, tehát ugye az egészet átszelte. Nos, Lindenberg után pontosan 5 évvel, napra pontosan 5 évvel Emilia Earhart is sikeresen átrepülte az óceánt, méghozzá egyedül. Indulása Kanadából történt, és 15 órás repülés után Írországban szállt le. Ezzel a teljesítményével a nők számára is bebizonyította, hogy a repülés nem kizárólag a férfiak terepe. Earhart világhírű lett, de nem csak bátorsága miatt, hanem mert következetesen kiállt a nők egyenjogúsága és önállósága mellett, köszönjük neki. 1904-ben ezen a napon nyílt meg a FIFA, Párizsban a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségről van szó. A világ talán legismertebb sportági szövetsége a FIFA, amely ezen a napon alakult meg Párizsban, május 21-én, tehát 1904-ben. 7 ország részvételével. Az alapító országok között szerepelt nyilvánvalóan Franciaország, de ott volt Belgium, Dánia, Hollandia, Spanyolország, Svédország és Svájc. A FIFA célja az volt, hogy egységes szabályrendszerrel és szervezett keretek között bonyolítsa le a nemzetközi labdarúgó mérkőzéseket. Ma már több mint 200 ország a tagja, és a labdarúgó világbajnokság szervezőjeként a világ egyik legnagyobb sporteseményét irányítja. Az utolsó dátumunk pedig 2017, most itt a kalendáriumban, amikor is megalakult Emmanuel Macron kormánya Franciaországban. Macron megnyerte a francia elnökválasztást, és utána május 21-én alakult meg az első kormánya hivatalosan. Macron ekkor 39 éves volt, és ezzel a francia köztársaság történetének ő lett a legfiatalabb elnöke. Kormánya centrista, reformpárti politikát hirdetett. Célja a gazdaság modernizálása, a munkajog átalakítása és az Európai Unió megerősítése volt. Macron választási győzelme egy új politikai korszak kezdetét jelentette Franciaországban, elutasítva a hagyományos pártstruktúrát. Ez volt már a kalendárium.

0: ahogy akarod.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Ezekre a zenékre nőttem fel, és itt mindent hallgatok. Veletek mindig jobban indul a reggelem, és imádom a műsorvezetőket hallgatni.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Ez a Best FM, itt a 103.9-en, és már is közlekedési infókkal folytatjuk. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Dohány utca 3 szám előtt egy körülbelül 15 négyzetméteren felbontották az útburkolatot és a parkoló egy részét. Nyíregyháza és Nagykálló között Nagyszállás Nyíregyháznál továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás érvényes. Tartanak a járdafelújítási munkák a Sugár utcán, valamint a csapadék csatorna kiépítés zajlik útszűkület és sebességkorlátozás mellett. További közlekedési infók a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
2: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
3: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot, e-mail címünk ékezetek nélkül nyíregyháza@oc.hu.
4: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Mozgóstábok segítik a Bringa Piknik résztvevőit, szakkollégiumi hallgatók a rendőrségen, és Párizsban jártak az ötvös gyakorló iskola diákjai. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A nyíregyházi Kossuth térről egyszerre indulnak a kerékpárosok, a Tokaji úti kerékpárútig rendőri felvezetés mellett haladnak. Juhász Miklós szervező elmondta rádiónknak, készenlétben áll egy egészségügyi és egy szakmai stáb is a túra alatt.
6: Kísérő autók fogják követni a kerékpárosokat. Biztonság szempontjából lesz egy mentőorvosi felügyeletet ellátó kisbusz, illetve a kerékpáros szervizbusz is ott lesz velünk, tehát akinek műszaki problémája van, akkor ott azonnal tudjuk orvosolni, de a legfőbb és a legfontosabb a résztvevők részéről, hogy sisakot mindenképpen hozzanak magukkal. Per pillanat ez nem kötelező, de nagyon-nagyon ajánlott, hogy sisak legyen minden egyes induló buksiján, és figyeljünk arra, hogy kellő követési távolságot tartsunk, tehát a ráfutásos baleseteket próbáljuk megelőzni. Ez főleg jellemző a startot követően, illetve mindaddig, ameddig még a kerékpárútra nem tereltek rá minket ott a Sirály utcai ráhajtónál, amikor a kerékpárútra rámegyünk, ott egy kicsit összetorlódunk, és ezért kellő követési távolságot tartsunk.
5: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán működő Szent György szakkollégium tagjai látogattak Nyíregyházára. 25 hallgató és 3 oktató érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi szolgálatához. A hallgatók rövid előadások keretében ismerhették meg a különböző szakterületeket és általános feladatokat, egy-egy kiemelkedő ügy szakmai kihívásait és megoldásuk gyakorlatát, közölte a vármegyei rendőrség. Kulturális és közösségi élményekkel gazdagodtak a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának tanulói Franciaországban. Az Ötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium 8-11. Évfolyamos diákjai 5 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Párizsban. A tanulók megismerkedhettek a világhírű történelmi és kulturális helyszínekkel. Emellett közösségi élményekkel és új tapasztalatokkal is gazdagodtak, írja honlapján a Nyíregyházi Egyetem. A tanulmányút kiemelt eseménye volt a francia szenátus épületének meglátogatása, ahol a diákok betekintést nyerhettek a francia intézményrendszer működésébe. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Ezek voltak a hírek 11-kor, délben is jönnek majd frissek, mi pedig megyünk tovább itt a Best FM-en, hamarosan az útravalóval. Szendi Hajni vagyok.

Frey Tamással foglalkozunk a következő pár percben, a világjáró újságíróval, a tényfeltárás mesterével, a bestseller íróval, mert hogy Frey Tamás neve itthon egyet jelent a bátor tényfeltárással, és hát a világ legforróbb pontjain forgatott riportokkal annó az elmúlt években már letehetetlen krimi világával is belopta magát a magyarok szívébe. Én az összes Frey könyvet olvastam és imádom, és ugye manapság elmondhat, hogy a tinédzserek annyira nem szeretnek olvasni, de a napokban egy 17 éves srácsal beszélgettem, aki hát nagyon vonzódik az ilyen katonai pálya iránt, meg nem is mondtam neki, hogy olvastam már Frey könyveket. Hát azt mondja, annyira úgy nem, meg nem is szokott nagyon olvasgatni. Na figyelj, odaadok neked egy Frey könyvet, és akkor odaadtam a legelső könyvét, és hát egy pár nap múlva jelentkezett az összes többiért, azt mondta, hogy nem tudja letenni, tehát nagyon beszippantotta őt. Egyébként is úgy ír Frey Tamás, hogy az ember még hajnalban is olvassa, mindig azt mondja, hogy nem a fejezet végén alszok, aztán úgy fejezi be a fejezetet, hogy kénytelenek vagyunk elolvasni a következő. De hát nem íróként kezdte Frey Tamás. 1966-ban ő született Budapesten május 21-én. A középiskolai évek után a Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében tanult, aztán jött a Közgazdaságtudományi Egyetem, ami után ezt elvégezte, újságíróként kezdett dolgozni. A 90-es években vált ismerté elsősorban a Magyar Televízió Panoráma című műsorának riportereként, később pedig már saját, már a legendássá vált sorozatával, a Frey dossziéval. A dosszié a TV2, majd az RTL Klub egyik legsikeresebb műsora lett, ahol Frey Tamás sajátos személyes stílusban járt utána politikai, gazdasági, társadalmi ügyeknek, és hát én emlékszem, hogy mindig, mikor jött a Frey dosszié, akkor a fél ország leült és várta és nézte. Frey Tamás egyébként bejárta a világot, háborús övezetekről tudósított, interjút készített, diktátorokkal, titkos laborokba jutott be, jó kérdéseket tett fel, ott, ahol mások inkább csendben maradtak. Miután 2010-ben végleg visszavonult a televíziózástól, az írás felé fordult. Krimi, thriller regényei nagyon gyorsan óriási népszerűségre tettek szert, több százezres példányszámban keltek el Magyarországon. A Megmentő 2010-ben jött ki, egy lehetséges jövőt vázolva fel Magyarországról, politikai válság, pénzügyi összeomlás, titkos elit összeesküvés közepette. A Bankár, a Fegyvernepper a 2015-ös évben jelent meg, ezek a regények a globális pénzügyi világra koncentráltak, titkosszolgálatok, hatalmak kulisszái mögé vezettek. Aztán a Magyar Titok is kijött 2022-ben, ebben a regényben Frey a hazai elit a rendszerváltás utáni titkok és erőviszonyok világát dolgozta fel. A stílusa, félvászonra kínálkozó jeleneteket tartalmaz az összes könyve, nagyon gyors tempójú a kötet, jól informált háttérrel. Frey Tamásról láttam egy interjút, és ugye elmondta abban a beszélgetésben, hogy hogyan is készíti a könyveit, és ő azt mondta, hogy nyilvánvalóan egy csomó minden olyan a könyvében, amit valaki mondott, vagy megtörtént, és hogyha mondjuk az ő egyik szereplője Párizs egyik kávézójában ül, és közben néz egy szemközti falat, annak az ablakát, akkor azt tudja, hogy ez a kávézó az létezik, és hogyha odaülsz, akkor pont úgy lehet látni azt az ablakot, tehát a helyszíneket is mindig bejárja, és az viszont már, hogy akik amit mondtak, azok hogy vannak összefűzve, erre szokta azt mondani, hogy ez már a fikció, valós események és kutatások alapján ír mindig, gyakran több évet tölt el egy-egy témával, míg előkészíti. A történetei általában nagyon megosztóak, de egy biztos, sokakat olvasásra ösztönöz. Frey nem csak regényíró, kutat, utazik, elemzőkkel beszél, kapcsolatokat épít világszerte, akár csak korábban újságíróként. Egy-egy regény mögött valódi nemzetközi háttérmunka rejlik. Emiatt könyvei sokszor jóval többek kriminél. Aktuálpolitikai, geopolitikai thrillerként is tökéletesen működnek. Könyvei gyakran vezetik a hazai sikerlistákat, olvasótábora nagyon széles, a politikai érdeklődésű olvasóktól a krimi rajongókig sokakat vonz. Kritikák szerint Frey krimi már egy külön műfaj lett már a Magyarországon. Ő maga tudatosan építette ezt, regényei megfilmesítési jogait már több esetben is tárgyalás alatt álltak, de sajnos egyikből sem lett még egyelőre film, bár én várnám. Frey Tamástól származik most az idézetünk, a Megmentőben ezt írta: ha valaki azt hiszi, hogy a világ egyszerűen működik, annak vagy nagyon kevés információja van, vagy már lemondott róla, hogy megértse.

0: Jön az egészség percek, és ma dr. Kis Edina sebész adjunktussal beszélgetek, a témánk pedig az emlőtumorok lesznek, a női mell. Üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Hát kezdjünk akkor azzal, hogy milyen fajtái is vannak az emlőtumoroknak, mert hogy ezt a szót, ha így kimondjuk, akkor nálunk nőknél azért egy ilyen erőteljes idegbe is áll a gyomrunkba.
1: Igen, ez valóban így van. Vannak jó indulatú és rossz indulatú emlődaganatok.
0: Ezeken belül milyenek vannak?
1: Ezeken belül a jó indulatú emlődaganatok közül a leggyakoribb a fibroadenóma, amik leginkább a fiatal korosztály, tehát 15-35 éves kor közötti nőket érint, mivel a kialakulásokban a hormonhatás az, ami a leginkább szerepet játszik. Uh-huh. Hogyha valaki csomót tapint az emlőjében, akkor a legfontosabb, mivel a fizikális vizsgálattal nem különíthető el, hogy jó vagy rossz indulatú lesz-e, ezért a mi hamarabbi kivizsgálás az, illetve az orvoshoz fordulás, ami a legfontosabb, mert hogy valóban így van, hogy ez egy óriási pszichés teher. Igen. És stressz a nők életében, hogyha tapintanak az emlőben valamit.
0: Így van, de akkor maradjunk még itt a fajtáknál egy picit, mivel ugye több adáson keresztül fogunk beszélgetni, akkor rögtön itt a fiataloknál, kamaszoknál előforduló kis csomókról beszéljünk. Ez mennyire sűrűn fordul elő, hogy így tizenéves...
1: Nagyon? Nagyon gyakori, a fiatal nőknek a 10-15%-át érinti.
0: És akkor mekkora csomókról beszélgetünk itt? Tehát ilyen egészen picitől akár a nagyobbakig is terjedhet ez?
1: Így van, változó nagyságúak, a borsónyitól a 4-5 centis, vagy akár még nagyobb jóindulatú csomók is előfordulhatnak.
0: Ezeknek a csomóknak a belsejében mi van, folyadék? Tehát ez olyasmi, mint egy ciszta?
1: Nem, a cisztákat is ugyanígy lehet tapintani egyébként, csak a ciszták azok eltűnnek, vagy eltűnhetnek. Ezek a fibroadenómák, ezek tömött csomók.
0: Aha.
1: Tehát inkább tényleg úgy kell elképzelni, mondjuk egy cseresznye.
0: És akkor ez a mi a teendő ilyenkor, meg onnan megijednek a lány.

0: lányok
1: megijednek, hát én azt tanácsolom, hogy forduljanak sebészhez, és akkor elindítjuk a kivizsgálást. Ultrahangot fogunk kérni első lépésben, emlő ultrahangot, ez egy fájdalmatlan vizsgálat. Hogyha a radiológus kolléganő úgy látja, hogy tiszta, akkor igazából ezzel további teendő általában nincsen. Ha ilyen szolíd elváltozásként írja le az ultrahang, akkor mintát szoktunk belőle vetetni, ami egy helyi érzésszerintésben történik, egy tűszúrás gyakorlatilag, viszont ezzel egy szövettani mintához jutunk, és abból egyértelműen meg tudjuk mondani, hogy ez egy jó indulatú elváltozás, vagy nagy Isten valami más.
0: Gondolom ebben a korban inkább az előbbi szokott még előfordulni, nem? Tehát, hogy jó indulatú.
1: Igen.
0: Na, hogyha kiderül, hogy ez jó indulatú, akkor mi a teendő ezzel?
1: Akkor azt szoktuk tanácsolni, hogy 2 cm fölötti határnál azért érdemes a kimetszés ennek a változásnak.
0: Tehát ugye beszéltük, hogy ez a 10 éves korosztálynak lehet a tipikus betegsége, tehát itt a hormonok játszanak közre, akkor nem mondható az, hogy amikor beáll a menstruáció, akkor ez majd magától elmúlik. Tehát ez nem szívódik fel, ez ott marad, hogyha nem távolítják el.
1: Igen, nem szokott felszívódni.
0: De akkor nem kell megijedni. A lényeg itt is, hogyha a lányok mosakodás, fürdés közben ezt tapasztalják, hogy ott van egy pici kis csomó, akkor azért nem kell rögtön rosszra gondolni, sőt ebben a korban kifejezetten inkább a jobb dologra kell koncentrálni. De hogy például milyen helyzet a cisztával vagy a rossz indulatú elváltozásokkal, legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk már is az időjárás előrejelzéssel. Jön a hosszú hétvége, gondolom sokat érdekel, hogy na hogyan is alakul a pünkösd időjárása. Pénteken napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, de elvétve még zápor előfordulhat. Az északi szél sokfelé megélénkül, a Tiszántúlon és a Nyugat-Dunántúlon időnként meg is erősödik. Pénteken hajnalban 9-14 fok között alakul a hőmérséklet, ennél kissé hidegebb lesz az északi völgyekben. Délután már akár fürdőruhát is ölthetünk az ország bizonyos pontjain, mert hogy pénteken délután 22-27 fok lesz. A legmelegebb pontja holnap az országnak Mátészalka lesz, de ezt a 27 fokot talán kicsit kevesebbnek érzik majd az ott élők, mert hogy időnként erős lesz a szél, 53 km/h lökésekre kell készülni.

Ez a Best FM, itt a 103.9, és már is közlekedési hírekkel megyünk tovább, elhagyjuk a várost, vármegyénk útjairól jön egy-két info. Nyissunk akkor azzal, hogy idéglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát a jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. A 381-es főúton Kékcse és Kisvárda között vízvezetékeket építenek. Kocsord és Győrtelek között a 26-os kilométer szelvénynél, valamint Ökörítő-Fülpös térségében a 37-es kilométernél az M49-es autóúthoz csomópontot alakítanak ki, tehát mindkét munkaterület közelében lezárták a fél útpályát. A 471-es főúton Mátészalka közelében a 70-es kilométernél csomópontot építenek, emiatt a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva haladhat. És a Vármegye útjairól az M3-as sem hiányozhat. Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek. Budapest felé a 267-es jelű Mátészalka Szatmárnémeti csomópont lehajtóágát pedig lezárták. Van terelő út, érdemes mindenféleképpen figyelni a táblákat ezzel kapcsolatban. Jó utat kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös baggulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
5: A MAN Klíma a klímaspecialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair Klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok pályázatát, nem fogadnak ügyfeleket a Kemecsei járási hivatalban, és megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatot. Szabolcs-Szatmár-Berekben 6 önkormányzati tűzoltóság van, mindegyikük sikeresen pályázott, tudatta a Vármegyei Katasztrófa Védelem. A támogatásnak köszönhetően különféle tűzoltótechnikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá a tűzoltóságok. Gépjárműveket és tűzoltótechnikai eszközöket újíthatnak fel, vagy javíthatnak meg. Továbbá szertárépítéshez, felújításhoz kapcsolódó költségekre is lehetett pályázni. Vármegyénkben a Csengeri, a Vásárosnaményi, az Újfehértói, a Szakói, a Tiszavasvári és az Ibrányi tűzoltóság is 4 millió forint körüli összeget nyert. Infokommunikációs eszközöket, védő és oltóeszközt, műszaki mentés segítő eszközöket szerezhetnek be mások mellett. Szünetel az ügyfélfogadás Kemecsén. A járási hivatalban június 5-én pénteken technikai okok miatt nem fogadnak ügyfeleket. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Az ügyintézés a vármegye további kormányablakaiban folyamatosan biztosított. Kérik a lakosság megértését. Változásra számíthatnak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók. Megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. A MÁV csoport közölte, május 27-től dolgoznak a területen. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb óránkban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Friss hírek, információk egy óra múlva újra. Teljesen tisztán emlékszem, hogy milyen volt ez, amikor életemben először lettem sárga rigót, így leesett az állam konkrétan, és így csak mutogattam a családnak a fa irányába, hogy mi az ott. Mesecép, csodálatos madárról van szó. Meg is érkeztek a sárga rigók, hamarosan róluk is szó lesz.

time you told me leave.

0: Tet.
1: Imádom a sárga rigókat, milyen szinten gyönyörű madárról van már szó, hát a hangja pedig egyszerűen lenyűgöző. Nos, jó hírem van, megérkeztek a sárga rigók, újra felcsendül a Huncut bíró, tehát a hazai erdőkben. A tavasz egyik legkülönlegesebb madárhangját hallhatjuk ismét, visszatértek a sárga rigók, ezek a gyönyörű hangú, fokozottan védett madarak hosszú fárasztó vándorút után térnek vissza mindig Magyarországra, nem ritkán egészen Madagaszkár és elrepülnek a tél elől. Annyira döbbenet, nem, hogy elmennek Madagaszkárra ezek a nagyon pici madarak. A sárga rigók az egyik legkésőbb hazatérő fajnak számítanak, rendszerint május elején bukkannak fel a hazai erdőkben, ligetekben, parkokban, külterületi gyümölcsösökben. Bár rendkívül óvatos, rejtőzködő madarakról van szó, énekük azonnal elárulja, hogy itt vannak. Jól ismert strófájuk sokak számára ismerősen cseng. A magyar fül számára Huncut a bíró ritmusát idézi. A hímek pompás tollazatokkal is kitűnnek. Fekete szárnyuk és aranyló sárga hátuk alapján nem véletlen, hogy régi nevük, népi nevük az aranymálinkó volt. A tojók és a fiókák ennél visszafogottabbak, sárgászöld színűek. A hímek éneke egyedülálló a hazai madárvilágban. Aki egyszer hallja, sohasem felejti el. A sárga rigók fészke valódi mestermunka. Egy ág villára felfűzött, zsákszerűen lelógó, bélelt otthon, amelyet a párok közösen építenek 6-8 méter magasságban. Évente csak egyszer költenek, de ha szükséges, pótköltésre is hát berendezkednek. A fészküket nagyon aktívan védik, a betolakodóktól, akár más madaraktól vagy a ragadozóktól. A fészek közelébe merészkedő ellenséget recsegő riasztó hanggal próbálják elijeszteni. Nagyon hasznos a táplálkozásuk is, főként rovarokat esznek, amelyeket lombkorona szinten keresgélnek, de a gyümölcsérés idején szívesen esznek cseresznyét, medgyet, bodzát. A földre csak ritkán szállnak le, szinte egész életük a fák lombjai között zajlik. Ha legközelebb sétát teszünk egy ligates erdőben, vagy vidéki gyümölcsösben, érdemes figyelni. Lehet, hogy a Huncut a bíró éneket hallva egy sárga rigóval találkozunk.

Elég sok ember mondja azt, hogy a halak közül azt szereti, amelyiknek nincs markáns íze, és talán az egyik legerősebb ízű hal a lazac, amiből szerintem van olyan, ami hát nem túl egészséges, erről talán sokat láthatunk a

0: ebből a szempontból mellékes. Biztos, hogy van olyan alfaj, amelyiken szép lazac színű, természetesen, de ennyi nincs, tehát abszolút mértékben. És a másik az, hogy a lazacok közül is a vad lazac, ami tényleg a vadon, a tengerekben úgy él, ahogy egy rendes lazacnak, meg egy halnak élnie kell, az nagyon jó egészséges. Illetve van itt egy olyan, hogy smash halak, ez egy mozaik szó, ami a szardinia, a makréla, az ansóvi és a szalmonnak, meg a heringnek az összetételével van, hogy ez az öt hal az, amelyik kimondottan a legértékesebb halak, és nagyon sok közös jellemzőjük, hogy magasabb a zsírtartalmuk, de alacsony a nehéz fémszennyezettség.
1: Igen, mert is sokat szoktunk félni.
0: Igen, így van. És ezeket a halakat változatosan, hidegen, melegen, nagyon sok variációsan lehet persze elkészíteni, de a lazachoz hozzá kell tenni, hogy itt jött az a divat, nem divat, az a omega-3 zsírsav, hogy a lazactól indult el, onnan kezdett el terjedni, és most már divat, hogy minden omega-3 zsírsavat tartalmaz, akárhova nyúlunk. Ha jó a lazac, ha friss a lazac, akkor az tökéletes alapja ennek. Ilyenkor a friss lazacnál azt mondom, ha lehet, mindenki a frisset válassza. Egyre több helyen lehet kapni nagyon jó halakat, érdemes ezeket venni. A mirelit is egy megoldás, de én valahogy a halaknál azt ajánlom, ha egy lehetőség van, akkor frisset vegyünk.
1: Igen.
0: Szeretek külföldre járni.
1: Nem mondod.
0: Sokat magammal együtt, és kimondottan olasz, spanyol, meg ilyen mediterrán helyeken, Görögország. Annyira természetes, hogy a hal az friss, és hogyha bemegyünk egy kis boltba, ott is annyiféle, annyi jó, és az emberek tömegével veszik. És
1: jó, de hát van tengerpartjuk, azért ez úgy más.
0: Igen, így van. Ez persze benne van. Másik az, hogy a vadlazac meg a tenyésztett lazac között font ez a különbség, hogy a tenyésztett lazac az egy mesterséges táplálékkal, mesterséges különböző adalékokkal gyorsan felnövő vagy gyorsan felhízolt hallá tenyésztik. Ugyanakkor a vadlazac sokkal tovább tart, hogy ő megnőjön arra a méretre. Hát ezért a vadlazac elméletileg is gyakorlatilag drágább. Uh-huh. Biztos, hogy drágább, a másik meg olcsóbb. Ez persze változó, hogy mi az a drága, meg mi az olcsó. Volt, amikor úgy fölment a lazac ára, hogy senki nem akarta megvenni, ezt már rájöttek az eladók, hogy gyerekek, ha ilyen áron nem tudjuk eladni, akkor ránk rohad az összes lazac.
1: Akkor inkább kevesebb haszonnal, de vigyék.
0: A Covid után volt, amikor hirtelen úgy gondoltak, jó, akkor 12 000 a lazac. Aztán rájöttek, hogy az ember nem veszi meg Magyarországon. Úgyhogy a lazacon belül is van egy csomó féle, tehát mit tudom én, az atlanti lazac, a király lazac, az a legjobb, a király lazac az a legnagyobb méretű vadon élő fajta, ő a luxus, az etiket. Aztán van persze a vörös lazac, ami tényleg azért vörös, mert ő olyan típusú hal, tehát az a vadlazac. Ez például a grillezéshez kimondottan tökéletesen megfelelő, de szinte bármelyik lazacot tudjuk grillezni. Tehát vannak az, hogy a nagy szakácsok...
1: De bőrén?
0: Én bőrén, mert mindenképpen utána el lehet dobni a bőrét, nem fontos.
1: És
0: ehető különben, de megehető te ráadásul.
1: Igen.
0: Úgyhogy én kimondottan szeretem a lazacot, nem ő a top nálam a halak közül, de ez egy mellékes, de kimondottan szeretem a lazacot. Jó, abszolút mértékben jó. Elméletileg és gyakorlatilag egy egyszerű megoldással a lazacból tatárt is tudunk készíteni, tehát frissen, a frissből nyers halat tudjuk egy tatárt készíteni, amiben lazacfilé, kapribogyó, hagyma, dizsoni mustár, egy kis citrom, meg fűszerek vannak, és tökéletesen jól működő, és ne írtozzon senki, hogy jaj, lazac, meg nyersen esszük, meg csak sütve eszek, hát ott a sushi, ott is a sushi,
1: igen,
0: lazac is, ott is nyersen esszük, a tatár is nyersen esszük, közben ez a nyers tatár, ha már citromsavat adunk hozzá, citromot, meg egyebeket, az már a szerkezetét valamelyest módosítja, és a savas közeg a főzésnek az egyik technikája, nem hővel, hanem savval is lehet, és ezáltal megváltozik egy kicsit a rostjai, meg egyebek, de tökéletesen fogyasztható, és egészségre nem káros, sőt
1: finom, kifejezetten jó lesz.
0: És egy másik receptet is föl fogok rakni, egy hawaii stílusú lazac poke tál néven van, amikor a lazac kockára van vágva szójaszószal, szezámmal, gyömbérrel, kis rizsetettel van, és emellé van barna rizs, meg kinoa is rakva, illetve van hozzá avokádó, meg zöldségek is adva, úgyhogy annak van egy nagyon kis érdekessége, úgyhogy ez mindenképpen merem ajánlani ezt a poke tálat, csak a részleteibe akkor érdemes kipróbálni. Nagyon finom lesz.
1: Na hát akkor menjünk rá az Anti Séf az Amatőr Facebook oldalára, mert hogy ez tényleg nem csak egy szuperfoodot tart,

0: nekünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.2

Szendi Hajni vagyok, törődünk az egészségünkkel, és ma a vesekkő lesz a témánk. Fú, akinek volt, az tudja, hogy mondjuk így nem egy leányálom. A vesekkövesség kezelése, a meglévő kövek eltávolítása, az általuk okozott panaszok megszüntetését célozza. Arra kell törekedni az orvosoknak, hogy a kövek spontán távozzanak, ezt segítik elő, de sajnos számos esetben már beavatkozásra van szükség. Az úgynevezett konzervatív eljárás lényege, hogy az invazív beavatkozás nélkül elősegítik a kövek távozását a veséből. Ennek része a kellő mennyiségű mindennapi folyadékfogyasztás, mindjárt megyek és iszok egy pohár vizet, és van ugye gyógyszeres terápia is. Az alkalmazott gyógyszer lehet görcsoldó, a húgyutak tisztítását segítő, húgyvezetéket ellazító, tágító hatású gyógyszer is. De van vesekőoldás, fájdalomcsillapítás is. A nem konzervatív kezelési módra akkor van szükség, ha például a vesekő mérete miatt nincs esély arra, hogy spontán távozik. Ilyenkor alkalmazzák a lökéshullámos kőzúzást, de van ureteszkópia is, illetve a sebészeti beavatkozás. Hogyha valaki túlesett ezen az egészen, végre a vesekő eltávozott vagy így vagy úgy, akkor fontos, hogy ne újuljon ki. A vesekövesség kiújulására hajlamos, tehát aki ezen már átesett, figyelnie kell, ne történjen meg újra a baj. A folyadékfogyasztás a legfontosabb, de oda kell figyelni az étkezésre is. Ha már megállapították a vesekő összetételét, akkor az orvos különböző ételek elkerülését javasolhatja. A kőtípusok szerint szigorú étrendet kell követni, és ott van ugye a gyógyszeres kezelés is, amit szoktak javasolni még az orvosok.

Tavasz, jó idő, kerékpározás, ez így szerintem szorosan összefügg, és ebben az esztendőben is megszervezik a Bringa Pikniket. Nyíregyházán a Kossuth térről indulnak majd el a versenyzők május 23-án 9 óra 39 perckor, és a cél nem más lesz, mint a Bringa Cirkusz Tokajban, a Fesztivál Katlan. Itt cirkuszi poronmesterek, pancsi bohóc, kerékpáros akrobaták várják többek között a beérkezőket, aztán indul majd a hegykerülő 13 óra 3 perckor, majd a visszaúton egy fagyi partit is szerveznek a kerékpározóknak. Jó tekerést kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
2: vagy pizzamafia.hu.
3: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok, a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
4: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
3: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
7: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Folyamatosak a vízügyi beavatkozások. A megszokottak szerint szállítják a hulladékot és pályaorientációs napot tartanak az egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék átmeneti enyhülést jelent a jelenlegi aszályos helyzetben. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írják, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A tájékoztatás szerint a Felső Tisza térségében a Rétközi és a Tiszatúr tározó vízpótló szivattyú telepei is üzemelnek. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság ennek kapcsán közölte, a tavalyi évhez hasonlóan idén tavasszal is sor kerül olyan földterület elárasztására, amelyet tulajdonosa ajánlott fel. Május 25-én, pünköst hétfőn, a megszokott járatrend szerint történik a hulladékszállítás, közölte az EAK Nonprofit Kft. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak. A lakosságot arra kérik, hogy a gyűjtőedényeket ezúttal is reggel 5 óráig helyezzék ki. Hogyan és miért legyek informatikus? Ezzel a címmel tart pályaorientációs napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Pénteken a D1-es körelőadó adott hont az eseménynek. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a középiskolás fiatalokhoz az informatika, a programozás, a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia világát, valamint bemutassák a Nyíregyházi Egyetem informatikai képzéseit és ipari kapcsolatrendszerét. Szakmai lehetőségekről, robotprogramozásról is hallhatnak majd a diákok, tudatta az egyetem. Emlékeztetnek, hogy az intézet évek óta kiemelt figyelmet fordít az informatikai utánpótlás nevelésre és a gyakorlatorientált oktatásra. Szoros kapcsolatot ápolnak a régió meghatározó informatikai vállalataival. Így hallgatói már tanulmányaik alatt valós iparági tapasztalatokat szerezhetnek. A pályaorientációs nap célja, hogy segítse a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, és felhívja a figyelmet az informatikai szakmák növekvő szerepére. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb óránkban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Friss hírek, információk itt a Best FM-en egy óra múlva jönnek újra, híreink pedig visszaolvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Na ki hova menj nyaralni? Hallgatom a válaszokat, de nem jut el idáig, na mindegy, próbálok ráhangolódni. A lényeg, hogy egy olyan úti célt fogok hamarosan ajánlani, ami lenyűgöző, de azért nem túl olcsó. Ez a francia Riviera lesz.

utazzunk! Sokan már jártak, mások szeretnének eljutni a francia Rivierára. A francia Riviera, vagy ahogy a franciák nevezik, a Côte d'Azur nem csupán egy úti szél, ez maga a földközi tenger elegáns mosolya. Egy hely, ahol a tenger azurkék, a levegő levendulás, a fények valahogy mindig filmszerűek. Ez a régió Franciaország délkeleti csücskében, az olasz határtól egészen Cázis városáig húzódik. Olyan nevek övezik, mint Nizza, Cannes, vagy éppen Saint-Tropez, vagy Monaco. Minden település egy külön világ, mégis ugyanannak a napfényes, luxusba hajló Rivierának a része. A klíma enyhe, mediterrán. A tél rövid, a nyár hosszú és napos. Az év több mint 300 napján süt a nap, így nem csoda, hogy ez a vidék művészek, filmesek, írók, vagyonos világutazók paradicsomává vált. A 19. század végén még csak az arisztokrácia téli menedékhelye volt. A 20. század elejétől azonban a kultúra, a divat, a film, a zenevilága is birtokba vette. A II. Világháború után kezdődött az igazi legendává válás. A nizzai öböl partján elterülő városokban pálmafás sétányok, tengerparti villák, kaszinók és vitorlás kikötők sorakoznak. Nizza jelképét is, a promenádot is érdemes megnézni, Cannes pedig a vörös szőnyege minden évben a filmvilág szívévé válik. A Cap d'Ambis félszigete, a nyugalom szigete, itt buja kerteket, eldugott öblöket találhatunk. Saint-Tropez egykor halászfalu volt, ma a nemzetközi jet-ski játszótere, csillogó jachtokkal, illetve hát nem mindennapi butikokkal. A belső területeken provanci falvak, levendulamezők, olajfaligetek és rusztikus kőházak várják a látogatókat. Itt található például a Grá, a parfümgyártás fővárosa, vagy a hegyoldalra épült középkori falu, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a tengerre. A Riviera nem csak szépségéről, hanem elit vendégköréről is híres. Sok híresség rendelkezik itt nyaralóval, vagy állandó lakhellyel. Elton John egy csodás villát birtokol Nizza fölött. Brad Pitt és Angelina Jolie, amikor még együtt voltak, vásároltak birtokot Provence-ban. Tina Turner is hosszú ideig itt élt egy luxus villágban. Aztán a YouTube frontembere Bono a környéken vett nyaralót. Roman Abramovich, az orosz milliárdos, szintén rendelkezik itt egy hatalmas villával. A Grimaldi család rezidenciája Monakóban van. Pablo Picasso pedig éveket töltött a Rivierán, és több városban is lakott. Érdemes egyébként hajóra szállni és felfedezni a szigeteket, túrázni az Alpok lábainál húzódó tengerparti ösvényeken. Fontos elmondani, hogy ez a francia Riviera, viszont nem csak a gazdagoké, bár a luxus kézzel fogható, számtalan apró kemping, panzió, strand, helyi piac kínál, ma már elérhető élményeket is, hogyha valaki inkább az autentikus dél-francia életérzésre vágyik. A gasztronómia is külön élmény, friss tengergyümölcsei, ratatouille, aztán provanci borok, és persze a levendulás fagyi, meg kell, hogy ezeket kóstoljuk. A francia Riviera egyszerre tapasztalat és álom. Egy hely, ahol az ember könnyen úgy érzi, minthogyha egy film díszletébe csöppent volna. Pedig ez a valóság, de tulajdonképpen tényleg nagyon sok filmben láthatjuk a francia Rivierát.

0: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereik közül. Ez a 103.9 Best FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt

0: Dobák Zita dietetikus rengeteg jó tanácsot adott már, szerintem a szülők jegyzetelhették, és hogyan lehet a válogatós gyereknek a táplálkozása kiegyensúlyozott, és hát ezt folytatjuk most is. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Sziasztok, szia!
0: Na hát, sok-sok trükköt elmondtál már, hogy hogyan lehet a válogatós gyerekeknek is tápanyagot adni, már hogy így fogalmazunk, zöldséget, gyümölcsöt, hasonlót, de hogy neked mi a tapasztalatod szakemberként és anyukaként, miért van ennyi válogatós gyerek? Én mikor gyerek voltam, esküszöm, nem válogattunk. Letették, megettük, csókolom.
1: Igen, mert a szülők egy picit elmegyünk abba az irányba, hogy a gyerek, tehát félünk attól, hogy júj, nem eszi ma meg, akkor inkább biztonságba akarjuk őket tudni, tehát biztosan megegye, a kedvencét csináljuk, és akkor azt a 4-5 féle ételt variáljuk, ami nem jó. Régen nem volt ez, azt ettük, ami volt, ha nem tetszett, akkor nem ettünk egész konkrétan, vagy csak a kenyeret ettük akkor meg, tehát nem volt arra, hiszen nem volt más opció, nem volt ennyi féle étel. Most már nagyon sokféle étel van, nagyon sokféle ebédet készítünk, vagy sokféle étet, sokkal több az étel hulladék, mint évekkel ezelőtt, és ezáltal a gyerekek is sokkal inkább válogatnak.
0: Erről most oda az jutott eszembe, hogy a TikTokon volt egy videó, hogy mit tudom, 20 évvel ezelőtt a gyerek egyes vitt haza, és akkor apuka között egyes hoztál, fiam, puf, ennyakleves. Aztán eltelt 10 év, egy ugye következő korszak, hát kisfiam, azért ez borzasztó, és bemegyek a tanárhoz, és nem tudom, és a jelenkorban pedig ez, hogy jaj, egyes

0: Tünket, hanem mi?
1: Igen, ne ő legyen már főnök
0: ebben. Engem se kérdezett meg, hogy mamám, hogy mi legyen az ebéd. Tehát főzte, ami van, és segítettem neki az előkészületekbe. Azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy különbségek vannak. A másik meg, hogy fontos lenne talán azt is szerintem megváltoztatni a szülőkben, hogy tényleg a biztonságra törekedjünk. Tehát jó ebből egy picit kilépni ebből a dologból, és tudom, stresszelnek rajta, hogy fú, de nem ette meg. Hát csináltam egy újat, de nem ette meg, akkor mi van? Semmi. A gyerek aznap akkor azt nem ette meg, másnap hidd el, hogy éhesen oda fog ülni az asztalhoz, és mindent fog enni. Tehát azért, ha egy nap nem annyira sokat eszik egy gyerek, hidd el, hogy a többi napokon kompenzálja. Tehát nincs olyan, hogy éhen hal. Még nem hallottam olyat, hogy éhen halt volna bárki az óvodába, bármelyik gyerek azért, mert hogy nem ette meg az ebédet. Tehát ilyen nincsen. Valamit megfog, vagy a reggeli vagy a vacsorába kompenzálni fog, illetve az is nagyon fontos, én nekem szülőként ebben elég határozott, és szerintem ez egy jó szituáció, hogy ne a gyerek határozza meg, tehát ha ő nem jön akkor enni, amikor vacsora van, és hagyjuk ezt így elengedni, akkor egy idő után tényleg ő fog minket irányítani, tehát ebben fontos az, hogy ha nem ül, akkor nincsen vacsora opció, akkor kész, ennyi. Nekem egyszer csinálta meg ezt a gyerek, utána megtanulta, hogy akkor lehet, hogy tényleg az asztalhoz kell ülni, mert nem ment vacsorázni,
1: és akkor másnap reggelig éhes volt.
0: És mondtam neki, hogy ebben még ameddig itt ülünk, addig megváltoztathatod a dolgot, aztán nem jött, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor ennyi volt, tehát, hogy tanulja meg azt, hogy anya nem véletlenül mondja, sokszor egyébként csak mondjuk, aztán mégiscsak az van, amit a gyerek akar, nem vagyunk következetesek, és szerintem az étkezésben, ha egyszer így egy kicsit ilyen következetesen tartjuk, hidd el, hogy a gyerek is bele fog állni. De ha adunk opciót, ha adunk más, hogy tudja azt, hogy jó, de úgyis lesz desszert, vagy úgyis nem tudom, és akkor nem eszi meg, akkor már gyakorlatilag nem értük el azt, hogy akkor változatosan eszik, hiszen akkor megint az van, hogy édesség, meg a kedvencei lesz a porondom.
1: Nagyon fontos dolgokat mondtál ma, és innen folytatjuk majd. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, sziasztok!

Május 21-e van, a kulturális sokszínűség világnapja, a párbeszédért és a fejlődésért. Minden évben május 21-én ünnepeljük tehát a kulturális sokszínűség világnapját, egy olyan kezdeményezést, amely az ENSZ és a UNESCO támogatásával 2002-ben jött létre. Ez a világnap emlékeztet arra, hogy a különbözőségek nem elválasztanak, hanem gazdagítanak bennünket, ha nyitottak vagyunk egymásra, párbeszédre, együttműködésre. A globalizáció korában gyakran tapasztaljuk, hogy a világ kulturálisan kezd egyetlen egy nagy olvasztó tégelyként viselkedni. A domináns nyugati minták elnyomják a kisebb helyi hagyományokat, nyelveket, életmódokat. Ez a nap azonban azt üzeni, ne uniformizáljunk, hanem ünnepeljük a különbözőséget. A kulturális sokféleség nem akadály, hanem erőforrás. Serkenti a kreativitást, elősegíti az innovációt, támogatja a társadalmi kohéziót és a fenntartható fejlődést. A UNESCO meggyőződése szerint a különböző kultúrák közötti nyílt, tiszteletteljes párbeszéd képes csökkenteni a társadalmi feszültségeket, előítéleteket, sőt a konfliktusokat is. A világ konfliktusainak jó része abból fakad, hogy nem értjük, nem ismerjük egymás szokásait, vallását, gondolkodásmódját. Ez a világnap arra ösztönöz, hogy ne csak toleráljuk egymást, hanem aktívan törekedjünk is a megismerésre. A kisebbségi nyelvek védelme, a néphagyományok, népművészetek, zenei formák, táncok, viseletek megőrzése, bemutatása, az irodalmi, vallási, építészeti és étkezési kultúrák sokféleségének ünneplése, a róma, zsidó, arab, afrikai, ázsiai őslakos kultúrák láthatóvá tétele az oktatásban, a médiában, a közéletben, ezt jelenti a gyakorlatban a kulturális sokszínűség támogatása. Ezen a napon világszerte kiállításokat, koncerteket, táncelőadásokat, gasztronómiai rendezvényeket tartanak. Az iskolákban multikulturális napokat szerveznek, ahol a diákok megismerhetik más országok kultúráját. Könyvtárak, múzeumok, civil szervezetek tematikus programokat indítanak. Sok városban ilyenkor tartják meg ugye a kultúrák éjszakáját, vagy a világfalu programokat, ahol nemzetiségek, etnikai csoportok mutatkoznak be egymásnak. Ez a világ pedig nem csak ünnep, hanem felhívás is, hogy nézzünk szembe az előítéleteinkkel, legyünk nyitottabbak, kérdezzünk, figyeljünk másokra. A sokféleség körülöttünk van, a szomszédunkban, az iskolapadban, a munkahelyen. Ha kíváncsiak vagyunk egymás történeteire, akkor együtt tudunk fejlődni.

Best FM. A Best FM ma is társad a munkában. Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

Jönnek a hírek mindjárt itt a Best FM-en, de előtte még a pünkösdi sokadalmat is fölkeressük, ami a Skanzenben lesz majd május 24-én és 25-én, tehát vasárnap és hétfőn. Rengeteg esemény lesz, most csak szemezgetek ezek között. Buratino Bábszínház, Simon Jóbester Magyar Szabjavívó Iskola, Guba Néptánc Egyesület, Kantémusz Fiúkórus, Nyíregyházi Tánctanoda, Aprófalva Hagyományőrző, Népdalkör és sok-sok előadás, például a Nyíregyházi Nagyok Tarisznyában hozott gondolatait fogja majd tolmácsolni Holmár Zoltán történész, Csutkai Csaba fotóművész, Kéri Péter operatőr rendező, lesz kosaras körhinta, gyógyteakóstoló, népi játszódvar, a Méhecske játéktérrel, ételkóstoló, kézműves tevékenységek, népiskolai tanítási óra, térképes játék, falusi vásár, hétfőn pedig majd a pünkösdi mavagyolalást lehet megtekinteni, fellép a Kalamajka Bábszínház, a Hagyománytól megáldott kezek címen nyílik egy kiállítás, népzenei koncertet ad a Hanga, és persze megválasztják a pünkösdi királyt is. Jó szórakozást kívánok! És jönnek most a hírek, aztán pedig Dékán Pisti. Kellemes délután, Szendi Hajnit hallotta itt a Best FM-en.

0: sem a lány. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
3: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
5: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Mozgóstábok segítik a Bringa Piknik résztvevőit, szakkollégiumi hallgatók a rendőrségen, és Párizsban jártak az 5-ös gyakorló iskola diákjai. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A nyíregyházi Kossuth térről egyszerre indulnak a kerékpárosok, a Tokaji úti kerékpárútig rendőri felvezetés mellett haladnak. Juhász Miklós szervező elmondta rádiónknak, készenlétben áll egy egészségügyi és egy szakmai stáb is a túra alatt.
8: Kísérő autók fogják követni a kerékpárosokat. Biztonság szempontjából lesz egy mentőorvosi felügyeletet ellátó kisbusz, illetve a kerékpáros szervizbusz is ott lesz velünk, tehát akinek műszaki problémája van, akkor ott azonnal tudjuk orvosolni, de a legfőbb és a legfontosabb a résztvevők részéről, hogy sisakot mindenképpen hozzanak magukkal. Per pillanat ez nem kötelező, de nagyon-nagyon ajánlott, hogy sisak legyen minden egyes induló buksiján, és figyeljünk arra, hogy kellő követési távolságot tartsunk, tehát a ráfutásos baleseteket próbáljuk megelőzni. Ez főleg jellemző a startot követően, illetve mindaddig, ameddig még a kerékpárútra nem tereltek rá minket ott a Sirály utcai ráhajtónál, amikor a kerékpárútra rámegyünk, ott egy kicsit összetorlódunk, és ezért kellő követési távolságot tartsunk.
7: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán működő Szent György szakkollégium tagjai látogattak Nyíregyházára. 25 hallgató és 3 oktató érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi szolgálatához. A hallgatók rövid előadások keretében ismerhették meg a különböző szakterületeket és általános feladatokat, egy-egy kiemelkedő ügy szakmai kihívásait és megoldásuk gyakorlatát, közölte a vármegyei rendőrség. Kulturális és közösségi élményekkel gazdagodtak a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának tanulói Franciaországban. Az 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnázium 8-11. Évfolyamos diákjai 5 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Párizsban. A tanulók megismerkedhettek a világhírű történelmi és kulturális helyszínekkel. Emellett közösségi élményekkel és új tapasztalatokkal is gazdagodtak, írja honlapján a Nyíregyházi Egyetem. A tanulmányút kiemelt eseménye volt a francia szenátus épületének meglátogatása, ahol a diákok betekintést nyerhettek a francia intézményrendszer működésébe. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra.
6: kultúra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Előttünk a naptár, 21-e van, kis péntek, robogunk a hosszú hétvége irányába. Hát ilyen lesz ez a mai hangulat, a legnagyobb bokkal, friss időjárási adatokkal azonnal. A következő 4 órában még egészségünkért is teszünk, minden itt lesz, amire szüksége van. Ívdalával indulunk, Gangsta Lavin!

Ez volt a Stars, Simple Red dala, itt a legnagyobbak között ez a Best FM és az I'm Like a Bird, már Nelly Furtado sikere, hozom mindjárt az R&B királynőjének egyik legismertebb dalát. Még előtte megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket, 25 fok van a hőmérőn, észak-keleties széllel kell számoljon, mely a következő órákban tovább erősödik. Jelenleg élénk is, még egyet feljebb lépünk a skálán. Kerékpárral, motorral lehet ez gond, könnyen megbillenti az erős szél, illetve hát a rollereseket is nyilvánvalóan. Tartsunk nagyobb oldaltávolságot a mikromobilitási eszközök mellett. Ez lehet a legjobb tippem. Egyébként pedig gyönyörű napsütés vár ránk a következő órákban a legnagyobb dalok társaságában, hiszen itt van nekünk Nelly Furtado, aztán Geszti Péter, Péter Hűborival is énekel mindjárt. Beléd estem, ez van.

A Lady Marmalade, ezt hallottuk Pinkkel, Majával, Lil Kimmel és Eve-vel, ha minden igaz, ők négyen énekeltek. Ez a Best FM, Dékán István vagyok, Dr. Béressel, lassítunk csak még egyszer című dalát már indítom is, és beszélgessünk a belvárosról, pörögnek itt is a munkálatok, a nyírvévé teszi a dolgát, és ugye túl vagyunk az ülő alkalmatosságok felújításán, a virágosítás programja pörög ezerrel, és a tavaszi növények kikerültek az ágyásból. Van egy kis területrendezés, aztán pedig jöhetnek a nyáriak. Én nem is tudom, ki szokta kitalálni ezeket a kompozíciókat, melyek

0: egyébként évről évre megmutatkoznak, főként ott a megyeháza előtti téren, mely szerintem mindenképpen egyedülálló, nekem ez a dézsából kiöntött virágok, így tudnám elmagyarázni. Ez nagyon tetszik, hát nem tudom, hogy idén találkozunk-e vele. Ez ott van nagyjából a szobor környékén, illetve a villamossal szemben. Szóval, ahogy olvasható a Best FM oldalán is, virágba borul a belváros. Tájékozódhat itt még, kiegészítéseket talál itt, és közben folytatjuk Dr. Béressel Lighthouse Family és a Hike, ez is itt pörög a legnagyobbak között.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Kavarog a Honeybees-től, ezt hallottuk, és beszélgessünk az amerikai szőlő gabócáról, mely sok-sok bosszúságot okozott tavaly, illetve hát számíthatunk sajnos rá idén is. A szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma főterjesztője egyébként ez a gabóca, és nagyon fontos, olvasható egyébként a Best FM oldalán is, illetve a Nébig oldalán is, hogy a védekezés legfontosabb pillére a megfigyelés. A lárvák a következő hónapokban megjelenhetnek, erre kell figyeljünk, kiegészítéseket a védekezés kapcsán most is a Best FM oldalán, és ahogy említettem, a Nébig oldalán is talál. El is szeretnék, ezzel pedig már folytatjuk a Respect után 50 Cent dala, a Candy Shop, mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Csütörtök délutánban és szaladnak a percek, 3 óra mindjárt elindul. Ma is a Pizza Mafia játék a következő órában a híreket követően, úgyhogy érdemes figyelni, keresni bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, legalábbis, hogyha szeretné megnyerni a szuper pizza menüt, ugyanis csak itt tudom regisztrálni, ha ott válaszol a kérdésre. Minden részletet hozok majd a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok pályázatát, nem fogadnak ügyfeleket a Kemecsei járási hivatalban, és megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatot. Szabolcs-Szatmár-Berekben 6 önkormányzati tűzoltóság van, mindegyikük sikeresen pályázott, tudatta a Vármegyei Katasztrófa Védelem. A támogatásnak köszönhetően különféle tűzoltótechnikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá a tűzoltóságok. Gépjárműveket és tűzoltótechnikai eszközöket újíthatnak fel, vagy javíttathatnak meg. Továbbá szertárépítéshez, felújításhoz kapcsolódó költségekre is lehetett pályázni. Vármegyénkben a Csengeri, a Vásárosnaményi, az Újfehértói, a Szakói, a Tiszavasvári és az Ibrányi tűzoltóság is 4 millió forint körüli összeget nyert. Infokommunikációs eszközöket, védő és oltóeszközt, műszaki mentés segítő eszközöket szerezhetnek be mások mellett. Szünetel az ügyfélfogadás Kemecsén. A járási hivatalban június 5-én pénteken technikai okok miatt nem fogadnak ügyfeleket. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Az ügyintézés a vármegye további kormányablakaiban folyamatosan biztosított. Kérik a lakosság megértését. Változásra számíthatnak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók. Megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. A MÁV csoport közölte, május 27-től dolgoznak a területen. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat. Javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legmelegebb óránkban 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 óra után 3 perccel elstartolt a játékunk, ma is keres a bejegyzést Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, úgy ott kell hozzászólni, és én regisztrálom, a játékszabályokat jól ismerjük, mert a kérdés nagyon egyszerű, várom üzeneteit, Avril Lavigne, pedig jön már ez a Skater Boy, mellyel indulunk.

A lendületet a Skater Boy hozta, aztán itt van nekünk a Back to Black. Folytatjuk vele akár péntek, akár szombat, a játékunkat pedig megtalálta már. Biztos vagyok benne Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt keresse ma is. A Pizza Mafia játékához kapcsolódó kérdést, melyre ott kell válaszolni, hogy tudjam regisztrálni, aztán majd sorsolok, mint ahogy lenni szokott ez. Mi lenne az a kérdés, amire igazi választ szeretne kapni? Tehát ezt a kérdést fogalmazza meg nekem ma üzenetként, én pedig akkor ezzel tudom regisztrálni. Egyszerű játék a mai, és jó dalok is jönnek közben, a Back to Black-kel már folytatjuk is, akár péntek, akár szombat, és itt van a Shine.

Nagy Bogi dalát hallottuk, ez a Jól leszek újra. Itt pörgött a legnagyobbak között, Dessel énekeltek ők egyébként. És a segiféle It's Was Me, a folytatásként a pizzánk pedig itt van, meleg. Jó étvágya, fogyaszthatja valaki holnaptól. Ugye a Pizza Mafia játékában ma is megnyerheti valaki a szuper pizza menüt sorsolás útján a 4 órai hírek előtt. A kérdés pedig a mai napra vonatkozólag, hogyha feltehetne egy kérdést, melyre igazi választ, őszinte választ szeretne kapni, akkor mi lenne ez a kérdés? Ezt írja meg nekem üzenetként, ahogy tették ezt már sokan, és hát bele is nézzünk a hozzászólásokba. Nikoletta így írja. Mik a nyerő lottó számok? Igen, ez egy jó kérdés, melyre biztosan szeretne választ kapni. Aztán van-e túlvilág? Ez már Flórától jött. És úgy látszik, a lottó számokra sokan hajaznak. Itt van Ildikó üzenete is, ő a 6-os lottó számokra kíváncsi. Tibor pedig az eltűnt kincsek felől érdeklődne. Míg Veronika a fél pár zoknikat keresni. Pontosabban tenné fel ennek kapcsán a kérdést, hogy hova tűnt a fél pár zokni. Julianna pedig megcsavarta, én csak azt szeretném tudni, hogy mit is ír a hogy is híják. Hát erről szól kérem szépen a mai játékunk. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen kérdésére szeretne őszinte választ kapni. Mi az a kérdést, melyet, hogyha megfogalmazna a válaszokkal, mindenképpen előnybe kerülne. Így várom üzeneteit ebben az órában, és már is jönnek a dolog a folytatásként. Shaggy énekel az It's Was Me után. Itt a New Level Empire-ral, a Groove House-zal, itt ugye Judy énekel. Miért lettél más?

0: A Savage Garden dúóját hallottuk. I Want You, itt a legnagyobbak között egyébként a banda, Darren Hayes és Daniel Jones nevéhez fűződik. Ők ketten álmodták ezt meg a 90-es években, és nagyjából 10 évig zenéltek együtt. Hát ez a legsikeresebb dal, az egyik pontosabban, hiszen a Truly Melody Deeply is nagyon jó volt. I Want You, itt hallottuk a legnagyobbak között, városinfóinkkal folytatjuk. Közben megnézzük a Facebook oldalunkon pörgő játékunkat, Best FM Nyíregyháza. Itt keresem ma is a kérdést, melyre ott kell kommentként válaszolni, hogy regisztrálni tudjam a Pizza Mafia játékában. Úgy látszik, hogy amennyire egyszerűnek indult ez a kérdés, annyira talán túl gondoltuk. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi az a kérdés, melyre, hogyha választ kapna, akkor örülne, boldog lenne, előnyt kovácsolhatna belőle. Ugye a lottószámok kapcsán már érkeztek hozzá szólások. Nézzük, hogy kik játszanak még velünk. Zsave, így van a felhasználói név, a hozzászólás pedig ez. Milyen kérdést kellene feltennem, hogy megnyerjem a pizzát? Zsave ráérzett, bárkit is jelentsen. Rengeteg üzenet érkezik a túlvilágról. Van-e túlvilág? Látnak-e onnan minket? Az elmentek, így is jöttek üzenetek számtalan, meglepően sok. Így várom tehát hozzászólásait ebben az órában, így tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékában, és így nyerhet szuper pizza menüt. Közben meg jönnek városinfóink, tájékozódunk tovább, innen a Városházáról, hogy mi pörögnek a falak mögött, aztán pedig a Forest Street énekel Ty Cruz-zal is találkozunk nem sokára, a Dynamite a klubokból jön.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városház.

0: Záról.
1: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeltük kétnapos programsorozattal. A városnapokra idén is több testvér és partnerváros delegációja érkezett, miközben jubileumi évfordulókat is ünnepeltünk. Ungvárral 35, Zsesóval 30, Szentpöltennel 25, Gorlicével pedig 20 éves kapcsolat köti össze Nyíregyházát. Az ünnep második napján a Kossuth téren kulturális programok, fellépések és koncertek várták az érdeklődőket, a rendezvényt pedig idén is megkoronázta a Nyíregyháza város 3500 szeletes tortája, a cseresznyevirágos fehér csokis citrus torta, amelyet ezúttal is a Sipkai Barna Technikum diákjai és oktatói készítettek el. Hamarosan meghirdetik az idei alkotó idősek, valamint a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatokat. A Nyíregyházi Idősügyi Tanács május 18-án ülésezett, ahol elhangzott az alkotó idősek pályázat idén új kategóriával, a fotóművészettel is bővül, miközben az egészségfejlesztési iroda továbbra is számos közösségi és egészségmegőrző programmal támogatja a szépkorúakat. Programokban bővelkedik a tavaszvégi időszak Nyíregyházán. A hétvégi bringa pikniket és a pünkösdi sokadalmat követően május 30-án ismét megrendezik a szelektív szombatot a Kossuth téren, ahol játékos vetélkedő, kukásautó bemutató, kézműves foglalkozások és családi programok várják az érdeklődőket. Május 31-én délelőtt a Hősök napján több helyszínen tartanak megemlékezéseket, délután pedig a legkisebbeké lesz a főszerep a Városi Gyermeknapon, ahol mesefigurák, koncertek és vidámparki programok töltik meg a belvárost. Június 2-án a Kállai gyűjteményben nyílik meg a Mohács 500 című nagyszabású kiállítás, miközben az intézményben már javában készülnek a múzeumok éjszakájára is. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
0: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi városházáról minden héten.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

Wolf Katival lángoltunk, a Suga Babes-szel folytatjuk a játékunkat, Facebook oldalunkon ma is megtalálja Best FM Nyíregyháza, itt pörög a Ficamafia játéka, ott kell hozzászólni, és így tudom regisztrálni a játékban. Nem sokára majd a 4 órai hírek előtt sorsolok, 20 perce van mindösszesen, hogy megfogalmazza a kérdésünkre adott válaszát. Ne feledje, hogy hozzászól, akkor belekerül virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd. Muszáj, hogy kiegészítsem előző gondolataimat. Zsave, mindenképpen kellene egy név majd, hogy ha esetlegesen önre kacsint fortuna, akkor tudjam regisztrálni, hiszen ilyen felhasználói névvel viszonylag nehéz lesz majd lejelentenem nyertesként. Ez volt a kiegészítésünk, és olvassuk tovább a hozzászólásokat. Erzsébet, aki ugye minden nap játszik velünk, így írta üzenetét. Szia, mikor lesz már nekem nyugodt életem? Mihály pedig az én tollammal ékeskedett. Milyen színű a valószínű? Hát legyen ez szürke, zöld, vagy akármi, akárhogy is. Már regisztráltam is nevét is. Már is hozom a legnagyobb dalokat, a Sugababes-szel folytatjuk a Hole in the Head után. Filó, énekel, jó, ha itt vagy.

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy laza dal, méghozzá Philótól hallottuk, és a Sixpence on the Richer, There She Goes slágerével már is folytatjuk itt a legnagyobbak listáját. A tanulság a játékunk kapcsán az, hogy nagyon gyorsan átszaladtunk a kérdésen, és nem feltétlenül jól fogalmazza meg válaszait. Mondjuk nem is kell, mert hogyha hozzászól, akkor én regisztrálom. Így működik ez a játék itt a Best FM-en, a Pizza Mafia játéka. Szóval várom még hozzászólásait, 10 perce van mindösszesen, aztán pedig majd hozzászólók között sorsolok, és megtudjuk, hogy ki nyeri meg a szuper pizza menüt. Előtte pedig itt van a Pizza

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek azonnal, itt vagyunk a 4 órai blokk kapujában, ami majd a közlekedésünket segítve hozza az infókat. Előtte pedig zárjuk le a mai játékot, mely talán nem a legsikeresebb közös játékunk egyike, de mindenképpen hasznos hozzászólások érkeztek, illetve azért látnunk kell, hogy sokan az ötös lottó felől szeretnének kérdéseket feltenni, hogy mik a nyerőszámok. Sokan arra kíváncsiak, hogy van-e túlvilág. Eltűnt kincseket és zoknikat is keresgettünk ebben az órában. Nézzük a nyertes üzenetet. Mitől tudnám egész életre letenni az alkoholt? Azt a mindenit, az egy nem kis dolog, illetve látjuk, hogyha már felismeri a hibát, akkor ezen már könnyebb segíteni. Az üzenet Gergőtől jött, és ő a nyertesünk. Gratulálok, jó étvágyat kívánok, a szuper pizza menü, tehát holnaptól önnél landolhat, jó étvágyat. Köszönöm mindenki hozzászólását, és pénteken hozom még a játékot. Úgyhogy érdemes lesz majd holnap is figyelni, most pedig jöjjenek az útinfók.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Manklíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma. A Manklíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
3: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
4: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
6: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
7: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Folyamatosak a vízügyi beavatkozások. A megszokottak szerint szállítják a hulladékot és pályaorientációs napot tartanak az egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék átmeneti enyhülést jelent a jelenlegi aszályos helyzetben. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írják, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A tájékoztatás szerint a Felső Tisza térségében a Rétközi és a Tisza túrtározó vízpótló szivattyú telepei is üzemelnek. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság ennek kapcsán közölte, a tavalyi évhez hasonlóan idén tavasszal is sor kerül olyan földterület elárasztására, amelyet tulajdonosa ajánlott fel. Május 25-én, pünköst hétfőn, a megszokott járatrend szerint történik a hulladékszállítás, közölte az EAK Nonprofit Kft. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak. A lakosságot arra kérik, hogy a gyűjtőedényeket ezúttal is reggel 5 óráig helyezzék ki. Hogyan és miért legyek informatikus? Ezzel a címmel tart pályaorientációs napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Pénteken a D1-es körelőadó ad otthont az eseménynek. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a középiskolás fiatalokhoz az informatika, a programozás, a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia világát, valamint bemutassák a Nyíregyházi Egyetem informatikai képzéseit és ipari kapcsolatrendszerét. Szakmai lehetőségekről, robotprogramozásról is hallhatnak majd a diákok, tudatta az egyetem. Emlékeztetnek, hogy az intézet évek óta kiemelt figyelmet fordít az informatikai utánpótlás nevelésre és a gyakorlatorientált oktatásra. Szoros kapcsolatot ápolnak a régió meghatározó informatikai vállalataival. Így hallgatói már tanulmányaik alatt valós iparági tapasztalatokat szerezhetnek. A pályaorientációs nap célja, hogy segítse a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban és felhívja a figyelmet az informatikai szakmák növekvő szerepére. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton is sok napsütésben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk, 4 óra után jöjjenek az útinfók, ma is számítok az úton lévők figyelmére, üzeneteire. 33-33-33-9, 24 fok van odakint, érdemes akár sétával is eljutni A-ból B pontba, közben is pöröghetnek a legnagyobb dalok, már is indulunk. Itt a

Ez volt a jelenés Karamell dala, aztán majd Irány a diszkó, méghozzá az Insomniával. Fétlesz készülődik, na meg készülődik a fejlesztés a MÁV részéről. Beszéltünk már erről, hogy megújulhat Nyíregyházát Miskolccal összekötő vasútvonal. Itt egy komolyabb fejlesztés készülődik, ahol majd vágányokat cserélnek, talfákat cserélnek, megújítják a váltókat is. A cél az, hogy gyorsabb legyen a közlekedés, a cél az, hogy eltörölhessék a sebességkorlátozásokat, és így A-ból B-be gyorsabban eljussunk majd. Egyébként ez egy 3,2 milliárd forintos beruházás, melyet a MÁV csoport saját forrásából valósít meg. A következő időszakban itt viszont fennakadásokra, korlátozásokra kell számítanunk. 27-től indulnak a munkálatok. Tartsuk ezt is szem előtt. Vasvári Pál utca, itt továbbra is nagy torlódás, várható jelzőlámpás irányítás van, ugye az épülő körforgalom miatt. Egyébként egy jókora útszakaszt lezártak a Stadion utcán, egészen pontosan Zsák utca. Az ott parkolók nagyon figyeljenek, hogy szabályosan tegyék le a verdát, mert ez nehezítheti a munkálatokat, a gépek mozgását. A Dohány utcán még mindig nagyon figyelni kell, a három szám előtt egy durván 15 négyzetméteres. Ez nagyjából két autónyi aszfalt réteget bontottak fel, itt néhány parkoló is érintett figyelmesen, ha erre jár. Észrevételeit pedig várom a folytatásként is 30-333-103-9. Csak 10 perc ma is, fél ötkor Szakács Tiborral, Dr. Mórik Gyulával, és egy kis memória, egészen pontosan memória probléma és a lehetséges okok. Ide jönnek majd infók kutatási eredmények alapján. Fél öt!

0: lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem

0: Curtis mutatót hozott nekünk egy fehér rózsát, itt a legnagyobbak között ezt hallottuk, a folytatás pedig csak 10 perc. Szakács Tibor, Dr. Mórik Gyula nagyon fontos kutatási eredményekre támaszkodva egy kis memória probléma, pontosabban ennek lehetséges okait felderítve tájékozódhatunk, így tehetünk egészségünkért. Ez tehát a folytatás, még előtte azért nézzünk körbe, hogy mivel találkozhat még. Nagyszállási körforgalom építése is zajlik, igazából probléma nincs, mert nem az úton, hanem mellette. Első körben itt indulnak meg a munkálatok, egyelőre még a lezárásra, terelésre nem került sor. Sugár utcán csapadékcsatorna kiépítése zajlik, útszűkület, sebességkorlátozásra számítson itt, illetve elkezdődtek a kaszálási munkák a ki is bevezető szakaszokon, ezzel is számoljon, a Magyar Közút dolgozik, és szépen lassan haladnak majd. Jóval nagyobb oldal távolságot kérek majd a közlekedőktől, amikor kerüljük a magyar közutasokat. Csak 10 perc. Ezzel folytatjuk. Aztán pedig lendületet nyerünk, a Rewind Artful Dodger sikere.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Csak 10 perc.
3: Törődjön többet egészséggel rovatunk indul. Ez nálunk különben a Csak 10 perc rovat. Köszöntöm a rádióhallgatókat. Én Szakács Tibor vagyok, Dr. Mórik Gyula lesz ma a beszélgető társam. Szia, doktor úr!
4: Szerbusz, Mak Marci. Ugye, mert a Mak Marci volt a másik ilyen egészség.
3: Abszolút. Diagnosztizáltam a piacon egy pácienst.
4: Piacon?
3: Igen. Hát ahova járok. Mert ott ugye az ember mindenféle igazságot tud, és stb. És találkoztam Robi barátommal, akivel körülbelül 20 éve nem találkoztam. Amúgy különben folyamatosan hallgatja az adásokat, nem Nyíregyházán él már, hanem Budapesten, de nagy rajongó távolról. Következőt mondta, hogy ő egészen biztosan nem cukorbeteg, viszont először azt vette észre, hogy a szeme kezdett el romlani, különben 48 éves, és most pedig úgy érzi, hogy a memóriája kezdett el romlani. Na már most annyira kardinális, mert mondtam neki, hogy figyelj, cukrot szoktál mérni, vérnyomást szoktál ellenőrizni, azt mondta, hogy semmit nem érez, tehát hogy neki ilyen szempontból ezen nincs. Néha van egy-egy labor, ott úgy helye közel benne van, azt mondja ebbe a 7,5-es, nem adnám meg a telefonszámodat neki, mert tudom, hogy mit mondanál neki, de azt mondta, hogy nem cukorbeteg.
4: De persze, hogy nem.
3: Mi van vele?
4: Jó. Tehát a cukorbeteg, de főleg, mikor már romlik a szeme is, meg egyebek, akkor azért én ott kőkeményen megkeresném, hogy miért nem látszik, hogy cukorbeteg, de valójában

0: Szinte biztos, hogy cukorbeteg. De tudod mit? Én kapható vagyok ilyen játékra most. Tételezzük fel, hogy nem cukorbeteg. Azért is tételezzük föl, mert most erről már sokszor beszéltünk. Ha magas a vércukorszinted, elég ha időként, meg magas az inzulin szinted, amit meg nem is látunk, mert általában nem mérjük, akkor jön a memória romlás, a gondolkodási zavar, az agyiköd. Erről sokat beszéltünk, bárki vissza tudja hallgatni. Oké. De nem csak ez lehet az ok. Tehát tételezzük fel, hogy nem ez. Tehát lehetsz maximálisan egészséges, és mégis lehet memória zavarnak tűnő tüneted. Na, erről érdemes lenne beszélgetni. És mit szólsz ahhoz, ha azt mondom gondolatébresztőnek, hogy ma már a memória használat egy luxus.
1: Miért?
0: Mert oda jutottuk el, majd ezt gondold végig, tényleg gondold végig most. Nem kell memóriát használnunk. Például egy térképet már nem memorizálsz, egy útvonalat nem gondolsz végig, az utcaneveket nem igazán
2: jelzed meg. Telefonszámokat nem kell, mert minden
0: tud helyet. Igen, de volt ilyen, nem hiszem, zöldháznál kell balra menni, mert most a térképet minden pillanatban nem vetted elő, főleg nem egy város térképet, megjegyezted, megtanultad. Ma az információ benne van egy GPS nevű történetben, és kis túlzással már a WC-re is GPS-szel megyünk. Ugye? Tehát nem jegyzel meg senkit. Semmit. Régen mitől rettegtél, hogy azt az óriási térképet ki kell hajtogatni, azon meg kell keresni azt a kis részt. Én amit nagyon gyűlöltem, az a könyvszerű térképek, mert ott, hogy éppen hol tartok, hát fogalmam sem volt, hogy merre kell.
2: És a kettőt lapoztál, már egy is tévedtél, persze.
0: Így van. Na, igen, és a másik agytorna, nagyon igazad van, Tibi. Tehát hány telefonszámot tudsz ma fejből?
2: Hát, a saját.
0: Körülbelül.
2: A múltkor a feleségemmel néztük azt, hogy ki, például a gyermekünk telefonszáma, ő például eszünkbe jut-e? És nem. Ez a gáz.
0: Nem, senkinek a telefonszámát nem jegyzed meg. Tehát régen, ha időt akartál nyelni, akkor megtanultad, mert különben mindenhonnan ki kellett keresni, és ott kellett kínlódni. A tárcsás, ezek a betárcsázós telefonnak nem nagyon volt memóriája.
2: Neked volt ilyen filofaxod? Tudod, ez a,
0: hát igen,
2: ez
0: volt,
2: a
0: igen,
2: papír alapon, igen. Ugye ez a, menedzserlaptárnak hívták.
0: Igen, és aztán később majd ebből lett egy digitális.
2: Írtam bele egyfolytában mindent. Hát nekem ott volt minden fejegyezve. Addig különben tudtam, hogy mi történt velem az elmúlt évben, de most már, amikor minden semmi digitális, tettet. Komolyan mondom neked, halvány segéd fogalmam sincs, hogy mi volt 3 hónappal ezelőtt.
0: Igen, nekem az egyik legnagyobb értékem édesapámnak az évi naptár, amikor megszülettem, és mivel ő egy nagyon precíz ember volt, élete utolsó napjáig naptárat használt, és abban bejegyzett.
2: Írta?
0: Írta? Abszolút, és mondom, nekem megvan a születési évemből származó naptára, és bele vagyok írva, hogy miket jegyzeted, amikor megszülettem. Na, de nézd csak meg, egyre kevésbé tanulunk nyelveket, mert lassan ezek a fordítóprogramok ezt is átveszik. Hát van már olyan, én lepődtem meg a legjobban, hogy ráviszed a kamerát egy teljesen, mondjuk nem angolul vagy németül íródott laborleletre, és akkor ott a kamerája valaki okostelefonnak már azt a szöveget olvasod le, ami a magyar fordítás. Ez egy borzalom. A tárgyi tudás is egyre kevésbé kell, mindennek azonnal valós időben utána lehet nézni. Nem nagyon fogsz olvasni. El fog tűnni az írás, ha belegondolsz, mert már tudsz beszélgetni az AI-jal, lassan már nem kell tudni írni, nem kell tudni olvasni.
2: Hát, figyelj!
0: De tudod, mi a baj? És ezt gondolja vele mindenki, hogy minek, sokszor van erről vita, hogy volt-e már egy fejlett társadalom ezen a földön, és hát mindig azt mondjuk, hogy biztos nem lehetett, ez ki van zárva, mert ugye, hát akkor hogy mentünk vissza a kőkorszakba? Csak gondolj bele, hogyha majd eltűnik az írás, mert már minden szóban fog működni. Mindent a számítógépekre bízunk ténylegesen. A térképeinket, a könyveinket, a mindent. Mi van akkor, ha eltűnik az elektromosság bármi miatt? Hát úgy megyünk egy-két generáción belül vissza a kőkorszakba, hogy öröm lesz nézni.
2: Hát ezen el se gondolkodtunk.
0: Gondolkodj el rajta, hogyha majd már valami miatt nem kell megtanulni írni, mert már vannak erre vonatkozó okos javaslatok.
2: Hát de nap lesz, napenergia lesz, energia lesz,
0: ja, igen, akkor energia lesz. Oké. Hát persze, hogyha napenergiát tudod hasznosítani, de ha mondjuk elkezdjük itt bombázgatni egymást, és... De nem, hát most gondolj bele, de nem kell ilyen jó, becsap egy meteorit, nem tudod megfékezni. Letarolja a jelenlegi viszonyainkat.
2: Jól lát, most persze, aki nem tud úszni, nem ásszon fárba, előtől villamos. Hát most ugyanilyen alapon nem retteghetem végig az életemet, hogy most bejön egy meteorit.
0: Csak azt mondtam, hogy

0: találkozom, és utána tudod, amikor találkozunk a városba, és tökre ismer téged, és akkor mondja neked a dolgokat, és különben nézel rá, bólogatsz, és
1: fogalma sincs, hogy ki az.
0: Tényleg.
1: Igen, de mondom, elég, ha elmondja fél, elmondja a nevét, és te a következő másodpercben nem emlékszel rá, hogy hogy hívja, pedig akkor mondta. Tudod, mi a baj ezzel? Ez tulajdonképpen, ez sem memória gond. Ez egy, én csak most így kételnek a nevezet, a lusta agy szindróma.
0: Igen.
1: De a memória egy hármas egységgel működik. Figyelmesen hallgass meg, ismételd meg, és aztán legyen valami válasz, reakció, tehát reagálj igazából. Na most, ma már ezt tudatosan kell gyakorolni, vagy akár újra megtanulni, mert az esetek 95%-ában tudod, hol rontjuk el?
0: Az elején.
1: 95%, a legelején, pontosan igazad van.
0: Hát ugye, tehát amikor kezed, a jó ismerettség az úgy alakul ki, hogy visszaismétled a nevét annak, akivel megismerkedsz.
1: Igen, tehát úgy alakul ki a megismerkedés, hogy nyújtod a kezed, és te azon agyalsz, hogy mi legyen a te első mondatod, és nem arra figyelsz, hogy mi az ő első mondata, ami a neve.
0: Tehát ugye, akkor az, hogy Tibor vagyok, téged nem is érdekel.
1: De pontosan ez a lényeg, hogy mindig figyeljünk arra, hogy mit mond a másik. Ez az első lépés. Figyelj az információra, amit meg kell jegyezni. Tehát nem magaddal foglalkozz, hanem a másikkal, amikor elmondja a nevét.
0: Igen.
1: Ez nagyon lényeges. Aztán jön a következő lépés, amit megint jól mondtad. Meg kell azonnal ismételni az új információt legalább kétszer. Mondjuk egy ó József, akkor hogy használod? Józsinak szólíthatlak, vagy Józsefnek, vagy Jócónak, vagy stb. És már rögtön rögzítette.
0: Te voltál ilyen kommunikációs továbbképzésen? Vagy?
1: Nem, de az agyad így működik.
0: Aha.
1: Tehát ezeket kell csinálnod. És akkor a következő lép, mert a kommunikációs továbbképzés, ha jó, akkor figyelembe veszi az élettani ismereteket. Így működik az agy. És akkor a következő lépés, amikor mondjuk a vezeték nevénél rákérdez annak a helyes írására, hogy SH-val, SCH-val írja, stb. Ha ilyet nem tudsz, akkor valamit rá, ó Józsi, az az ing, ami rajtad van.
0: Józsi, ível vagy Y-nal. Aha, igen.
1: Ezt szokja. Igen. És akkor a harmadik technika, amit tudsz alkalmazni, hogy valami ismert dologhoz kötöd, mondjuk a kedvenc nagybátyámat is Józsefnek hívják, stb. És már rögzítetted is. Tehát innentől kezdve meg kell újra tanulnod a
0: Gyula, nincsen az agyunknak egy maximált kapacitása, hogy mondjuk, mit tudom én, 200 ember nevet meg tudok jegyezni, de utána már a 201-esnél törlődik az első.
1: Ezeket használod, és ezeket kell informálni. Valami törlődni fog, nem végtelen, de ha erre ugyanez, mint az izomerő, hogyha edzéseket csinálsz, akkor ez jelentősen bővíthető. Verstanulás, nyelvtanulás, hihetetlen, de ezeket el kell kezdeni csinálni, mert különben teljesen el fogunk ülni. Én verseket tanulok, és most a legújabb hülyeségem, hogy latin idézeteket tanulok.
0: Na.
1: És most a legnagyobb kedvenc...
0: Te is mondasz egyet, én is mondok egyet.
1: Na, csak egyetlen egyet mondok. Mert miért? Mert quod dixi dixi.
0: Nem tudom.
1: Amit mondtam, megmondtam.
0: Ja, ez igen.
1: Igen, volt dixi-dixi.
0: Na.
1: Úgyhogy, de van, hát ezek, ugye, a nagy klasszikus, az mindig ez, ugye, szokott jönni a latin órákon először, hogy Hannibal ante portas, és ez mit jelent, és akkor, ugye, Hannibal a portás. Ez a klasszikus fordítása, annak ellenére, hogy Hannibal a kapoink előtt, de igen. Na, és akkor, igen, de még egy, van egy új szellemi sportom, ezt megosztom, mert nekem ez nagyon bejött. Én úgy hívom, hogy extrém keresztrejtvényfejtés. Mert a normál rejtvény az már nem kihívás. Tehát azt fogom magam, és egy ilyen normál, ilyen skandináv rejtvényt, azt 5-10 percen belül tökéletesen megoldok. Tehát semmi nagy kihívás nincs bennük. Ha nagyon álmos vagyok, akkor jó így egy levezetőnek. De
0: próbáld meg kérdések nélkül.
1: Ne, igen, az úgy még nem megy, azt majd tőled megtanulom, de te meg próbáld meg úgy, mostanában úgy fejtek rejtvényt, hogy fejben nem írom be a szavakat.
0: Nem mondod. Tehát
1: nem írom be, hanem megjegyzem a szavakat, amik a rejtvényben vannak.
0: Egy oldalas keresztrejtvény.
1: Egy oldalas keresztrejtvény.
0: Úgyhogy nem írod be.
1: Úgyhogy a végén csak a megfejtés jön ki. És semmi, egy betű nincsen benne, csak a megfejtés. És nem írom be
0: ez
1: a szavakat.
0: Ez tök jó nálatok, mert hogyha az egész család ilyen, mint te vagy, akkor itt egyszer elég megvenni valamit, és utána azon végig megy mindenki. Ti vagytok a takarékos keresztrejtvényfejtő.
1: A legmagasabb szint, te hihetetlen vagy. A legmagasabb szint fejben sakkozni, ezt még nem tudtam megcsinálni.
0: Az is jó. Oké, rendben. Na, nagyon köszönjük, holnap megint jelentkezünk. Megint élveztem. Nagyon jó volt ez a beszélgetés.
1: Takarékos család.
0: Takarékos család keresztrejtvényfejtés. Szia, szia.
1: Szervusz!

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM.

Lendületes, elektronikus hangzás, Artful Dodger és a Rewind itt a legnagyobbak között már is folytatjuk útinfókkal továbbra is. Nézzük, hogy mire számolhat még hallgatói üzenetek alapján. Jött az üzenet, írtelek, körforgalom, a NAV dolgozik. És ma időről időre megjelentek a rendőrök a Debreceni úton, ott az OMV-nál, és hát készülnek a képek a felüljáróról lefelé, a városból kifelé tartó forgalmi sávokat figyelgetik. Óvatosan, jó? A 4-esen Téglásnál rendőrök, M3 Kálmánházi pihenőhely, itt is rendőrök. Várom további kiegészítését, 33-33-103-9. Jön Freddy, Daló László nincsen holnap, és nézzük a Brent olaj helyzetét még a hírek előtt.

0: útinfók, nyíregyházi hírek. Napközben is hallgasd a Best FM-et. A legjobb zenékkel változatosan.
1: Hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Érkeznek a hírek mindjárt 5 óra, amikor is tovább tájékozódunk. Például majd itt a hosszú hétvégéhez hozok infókat, hogy mire számolhatunk a JVV, az EAK és a tömegközlekedési rendszerek kapcsán. Tehát itt lesz a fókusz majd 5 órakor. Most meg még megnézzük, hogy mi a helyzet a Brentolaj, illetve az üzemanyagár kapcsán. Péntek a stagnálás végre. Napokon át tartó emelkedést követően most már a stagnálásról hozhatom a hírt. A 95-ös 698, a gázolaj 710 forinton állt meg literenként, ugye ez a nem védett ár. A Brent olaj helyzete kicsit javult, már mint hogy esett, 109 dollár vételára és 310 forinton áll a magyar fizetőeszköz az USA dollárral szemben. Ez lényegében a kompenzáció záloga, ezért lehet ennyi most az üzemanyag, illetve maradunk a stagnálásnál. Hol tankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések. Andi pedig hozza a híreket.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
4: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
5: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálat a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
6: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
5: Készült az EAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
9: További részletek Fordvagép, Debreceni út 233 per C. www.vagép.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Mozgóstábok segítik a Bringa Piknik résztvevőit, szakkollégiumi hallgatók a rendőrségen, és Párizsban jártak az 5-ös gyakorlóiskola diákjai. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A nyíregyházi Kossuth térről egyszerre indulnak a kerékpárosok, a Tokaji úti kerékpárútig rendőri felvezetés mellett haladnak. Juhász Miklós szervező elmondta rádiónknak, készenlétben áll egy egészségügyi és egy szakmai stáb is a túra alatt.
11: Kísérő autók fogják követni a kerékpárosokat. Biztonság szempontjából lesz egy mentőorvosi felügyeletet ellátó kisbusz, illetve a kerékpáros szervizbusz is ott lesz velünk, tehát akinek műszaki problémája van, akkor ott azonnal tudjuk orvosolni, de a legfőbb és a legfontosabb a résztvevők részéről, hogy sisakot mindenképpen hozzanak magukat. Per pillanat ez nem kötelező, de nagyon-nagyon ajánlott, hogy sisak legyen minden egyes induló buksiján, és figyeljünk arra, hogy kellő követési távolságot tartsunk, tehát a ráfutásos baleseteket próbáljuk megelőzni. Ez főleg jellemző a startot követően, illetve mindaddig, ameddig még a kerékpárútra nem tereltek rá minket ott a Sirály utcai ráhajtónál, amikor a kerékpárútra rámegyünk, ott egy kicsit összetorlódunk, és ezért kellő követési távolságot tartsunk.
10: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán működő Szent György szakkollégium tagjai látogattak Nyíregyházára. 25 hallgató és 3 oktató érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi szolgálatához. A hallgatók rövid előadások keretében ismerhették meg a különböző szakterületeket és általános feladatokat, egy-egy kiemelkedő ügy szakmai kihívásait és megoldásuk gyakorlatát, közölte a vármegyei rendőrség. Kulturális és közösségi élményekkel gazdagodtak a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának tanulói Franciaországban. Az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium 8-11. Évfolyamos diákjai 5 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Párizsban. A tanulók megismerkedhettek a világhírű történelmi és kulturális helyszínekkel. Emellett közösségi élményekkel és új tapasztalatokkal is gazdagodtak, írja honlapján a Nyíregyházi Egyetem. A tanulmányút kiemelt eseménye volt a francia szenátus épületének meglátogatása, ahol a diákok betekintést nyerhettek a francia intézményrendszer működésébe. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton is sok napsütésben lesz részünk. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 5 óra után, a legnagyobbak pedig itt vannak velünk most is, ez a Best FM, Dékán István vagyok. A Stronger Britney dala érkezik a folytatásként, és ahogy ígértem, egy kis hosszú hétvége pünkösdi infók előttünk, legyen ez akár a nyírvévé, legyen ez akár az éjak, vagy a tömegközlekedés.

Gino dala után itt Blaha Louisiana csapata nem ereszt előtt. Már nézzük is a fontos infókat, fókuszban a pünkösdi hosszú hétvége. Kezdjük a nyírvévi tájékoztatójával, az ünnepi menetrend akár Best FM oldalán is olvasható. Melyből kiderül, hogy 24-én, 25-én a társaság ügyfél szolgálatai, a piacok, az állategészségügyi telep is zárva tart. Pünköst hétfőn emellett a közterületi fizetőparkolók díjmentesen vehetőek igénybe. Éjak tájékoztató szintén a Best FM oldalán, május 25-én a pünkösdi hétfői hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok, a nyíregyházi, a kisvárdai, a nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok és a hulladékudvarok zárva tartanak 22-én pénteken a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat még elérhető, tehát a holnapi nap egészen délig. Ennyit az éjakról, lendítsük meg a perceket, ez a Blaha Louisiana dala.

Diana King dalát hallottuk, ez volt a Shy Guy, egyébként az első Bad Boys film beltétdalaként pörgött itt a legnagyobbak között ez a Best FM, az Özönvízi Ocitól érkezik, nálunk pedig hosszú hétvége, nézzük a MÁV közleményét. Megerősített kapacitással készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére, minden hadrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság. Bővítettek tehát az Intercity-k, több ringát is vihetünk magunkkal, időben azért érdemes figyelni a menetrend módosítását, módosulását a MÁV Start applikáció. Az egyik legjobb felület erre, tájékozódjon tovább akár a Best FM oldalán. Volán menetrend, itt is van egy kis módosítás, ugye sokan már pénteken nem dolgoznak, ezért már az aktuális menetrend péntektől érdekes pénteken, a hét utolsó munkanapja és tanítási napja, itt egyébként változás még nincs, aztán szombaton szabad nap, vasárnap munkaszüneti nap, itt sincs jelentős változás, hétfőn a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap, tehát a hétfőn lesz változás, egyébként a kedd, a szerda, az már a normál ütemrend szerint. De azért tájékozódjon, a Best FM oldalán ezt is megtalálja. Az Özönvízión Kelly Clarkson sikere is, aztán belenézzünk a tükörbe Julikkal, és meglátjuk, hogy ki van benne.

sosem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Bob Sinclair dalát hozhattam, ez volt a Love Generation, aztán a pályaudvaron sétálgatunk, a Verhello felkészül, és nézzük a legfrissebb adatokat. Már a péntek, itt az előrejelzéseket tekintve mi várható. A reggel perceiben 15 fok lesz, a mai szél viszont tovább erősödik a péntekben, hiszen a reggeli mérsékelt szél 7 óra körül már élénk lesz, és még egy lépcsőt feljebb lépünk majd a déli órákban. Egyébként 25 fok várható, a szél viszont erősebb lesz, mint a mai, egy lépcsővel erősebb lesz, erre számoljon. Ez majd megkavarja a pollen szemcséket is, tünetei, tehát erősebbek lesznek a fenyőfélék és a pázsit fűfélék közepes szintje. A jelenlegi adat, hát ez még holnapra azért sokat változhat. Kalendárium méghozzá 22-ére, amikor is Szent Rita ünnepén Júlia, Rita, Emil és Renáta ünnepli névnapját. Boldog névnapot kívánok mindenkinek, jó ünneplést! És folytatjuk a Well Hello-val, a Sales & Music Factory pedig hozza a funkit.

Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elröppentek a percek 6 óra azonnal, a Night Shift pedig hozza a diszkó dalokat a folytatásban, erre készüljön. A következő 2 óra ütemtervet át ez, én pedig holnapig búcsúzom 2 órakor. A délutánban újra találkozunk itt a Best Endéken, és Csán vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Mann Klíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Mann Klíma. A Mann Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amannklima.hu.
3: Megéheztél? Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok pályázatát, nem fogadnak ügyfeleket a Kemecsei járási hivatalban, és megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatot. Szabolcs-Szatmár-Berekben 6 önkormányzati tűzoltóság van, mindegyikük sikeresen pályázott, tudatta a Vármegyei Katasztrófa Védelem. A támogatásnak köszönhetően különféle tűzoltótechnikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá a tűzoltóságok. Gépjárműveket és tűzoltótechnikai eszközöket újíthatnak fel, vagy javíttathatnak meg. Továbbá szertárépítéshez, felújításhoz kapcsolódó költségekre is lehetett pályázni. Vármegyénkben a Csengeri, a Vásárosnaményi, az Újfehértói, a Szakói, a Tiszavasvári és az Ibrányi tűzoltóság is 4 millió forint körüli összeget nyert. Infokommunikációs eszközöket, védő és oltóeszközt, műszaki mentés segítő eszközöket szerezhetnek be mások mellett. Szünetel az ügyfélfogadás Kemecsén. A járási hivatalban június 5-én pénteken technikai okok miatt nem fogadnak ügyfeleket. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Az ügyintézés a vármegye további kormányablakaiban folyamatosan biztosított. Kérik a lakosság megértését. Változásra számíthatnak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók. Megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. A MÁV csoport közölte, május 27-től dolgoznak a területen. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton is sok napsütésben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: Blast FM. A legjobb zenék mixben.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Blast FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en. A Best FM lendületben tart, mert ez a 103.9

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folyamatosak a vízügyi beavatkozások. A megszokottak szerint szállítják a hulladékot és pályaorientációs napot tartanak az egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék átmeneti enyhülést jelent a jelenlegi aszályos helyzetben. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írják, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A tájékoztatás szerint a Felső Tisza térségében a Rétközi és a Tisza túrtározó vízpótló szivattyú telepei is üzemelnek. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság ennek kapcsán közölte, a tavalyi évhez hasonlóan idén tavasszal is sor kerül olyan földterület elárasztására, amelyet tulajdonosa ajánlott fel. Május 25-én, pünköst hétfőn, a megszokott járatrend szerint történik a hulladékszállítás, közölte az EAK Nonprofit Kft. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak. A lakosságot arra kérik, hogy a gyűjtőedényeket ezúttal is reggel 5 óráig helyezzék ki. Hogyan és miért legyek informatikus? Ezzel a címmel tart pályaorientációs napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Pénteken a D1-es körelőadó ad otthont az eseménynek. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a középiskolás fiatalokhoz az informatika, a programozás, a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia világát, valamint bemutassák a Nyíregyházi Egyetem informatikai képzéseit és ipari kapcsolatrendszerét. Szakmai lehetőségekről, robotprogramozásról is hallhatnak majd a diákok, tudatta az egyetem. Emlékeztetnek, hogy az intézet évek óta kiemelt figyelmet fordít az informatikai utánpótlás nevelésre és a gyakorlatorientált oktatásra. Szoros kapcsolatot ápolnak a régió meghatározó informatikai vállalataival. Így hallgatói már tanulmányaik alatt valós iparági tapasztalatokat szerezhetnek. A pályaorientációs nap célja, hogy segítse a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban és felhívja a figyelmet az informatikai szakmák növekvő szerepére. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton is sok napsütésben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mozgóstábok segítik a Bringa Piknik résztvevőit, szakkollégiumi hallgatók a rendőrségen, és Párizsban jártak az ötvös gyakorló iskola diákjai. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A nyíregyházi Kossuth térről egyszerre indulnak a kerékpárosok, a Tokaji úti kerékpárútig rendőri felvezetés mellett haladnak. Juhász Miklós szervező elmondta rádiónknak, készenlétben áll egy egészségügyi és egy szakmai stáb is a túra alatt.
3: Kísérő autók fogják követni a kerékpárosokat. Biztonság szempontjából lesz egy mentőorvosi felügyeletet ellátó kisbusz, illetve a kerékpáros szervizbusz is ott lesz velünk, tehát akinek műszaki problémája van, akkor ott azonnal tudjuk orvosolni, de a legfőbb és a legfontosabb a résztvevők részéről, hogy sisakot mindenképpen hozzanak magukkal. Per pillanat ez nem kötelező, de nagyon-nagyon ajánlott, hogy sisak legyen minden egyes induló buksiján, és figyeljünk arra, hogy kellő követési távolságot tartsunk, tehát a ráfutásos baleseteket próbáljuk megelőzni. Ez főleg jellemző a startot követően, illetve mindaddig, ameddig még a kerékpárútra nem tereltek rá minket ott a Sirály utcai ráhajtónál, amikor a kerékpárútra rámegyünk, ott egy kicsit összetorlódunk, és ezért kellőt követési távolságot tartsunk.
2: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán működő Szent György szakkollégium tagjai látogattak Nyíregyházára. 25 hallgató és 3 oktató érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Bármegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi szolgálatához. A hallgatók rövid előadások keretében ismerhették meg a különböző szakterületeket és általános feladatokat, egy-egy kiemelkedő ügy szakmai kihívásait és megoldásuk gyakorlatát, közölte a Bármegyei Rendőrség. Kulturális és közösségi élményekkel gazdagodtak a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának tanulói Franciaországban. Az Ötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium 8-11. Évfolyamos diákjai 5 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Párizsban. A tanulók megismerkedhettek a világhírű történelmi és kulturális helyszínekkel. Emellett közösségi élményekkel és új tapasztalatokkal is gazdagodtak, írja honlapján a Nyíregyházi Egyetem. A tanulmányút kiemelt eseménye volt a francia szenátus épületének meglátogatása, ahol a diákok betekintést nyerhettek a francia intézményrendszer működésébe. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton is sok napsütésben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egész nap ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.

suck about the sucker DJ. So listen, party people.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: 99 Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg autóba, itthon teljesen. Elvégezett
3: az önkormányzati tűzoltóságok pályázatát. Nem fogadnak ügyfeleket a Kemecsei járási hivatalban, és megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatot. Szabolcs-Szatmár-Berekben 6 önkormányzati tűzoltóság van, mindegyikük sikeresen pályázott, tudatta a Vármegyei Katasztrófavédelem. A támogatásnak köszönhetően különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá a tűzoltóságok. Gépjárműveket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatnak fel, vagy javíthatnak meg. Továbbá szertárépítéshez, felújításhoz kapcsolódó költségekre is lehetett pályázni. Vármegyénkben a Csengeri, a Vásárosnaményi, az Újfehértói, a Szakói, a Tiszavasvári és az Ibrányi tűzoltóság is 4 millió forint körüli összeget nyert. Infokommunikációs eszközöket, védő és oltóeszközt, műszaki mentés segítő eszközöket szerezhetnek be mások mellett. Szünetel az ügyfélfogadás Kemecsén. A járási hivatalban június 5-én pénteken technikai okok miatt nem fogadnak ügyfeleket. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Az ügyintézés a vármegye további kormányablakaiban folyamatosan biztosított. Kérik a lakosság megértését. Változásra számíthatnak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók. Megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. A MÁV csoport közölte, május 27-től dolgoznak a területen. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton is sok napsütésben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folyamatosak a vízügyi beavatkozások. A megszokottak szerint szállítják a hulladékot és pályaorientációs napot tartanak az egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék átmeneti enyhülést jelent a jelenlegi aszályos helyzetben. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írják, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A tájékoztatás szerint a felső Tisza térségében a rétközi és a Tisza túr tározó vízpótló szivattyú telepei is üzemelnek. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság ennek kapcsán közölte, a tavalyi évhez hasonlóan idén tavasszal is sor kerül olyan földterület elárasztására, amelyet tulajdonosa ajánlott fel. Május 25-én, pünköst hétfőn, a megszokott járatrend szerint történik a hulladékszállítás, közölte az EAK Nonprofit Kft. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak. A lakosságot arra kérik, hogy a gyűjtőedényeket ezúttal is reggel 5 óráig helyezzék ki. Hogyan és miért legyek informatikus? Ezzel a címmel tart pályaorientációs napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Pénteken a D1-es körelőadó ad otthont az eseménynek. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a középiskolás fiatalokhoz az informatika, a programozás, a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia világát, valamint bemutassák a Nyíregyházi Egyetem informatikai képzéseit és ipari kapcsolatrendszerét. Szakmai lehetőségekről, robotprogramozásról is hallhatnak majd a diákok, tudatta az egyetem. Emlékeztetnek, hogy az intézet évek óta kiemelt figyelmet fordít az informatikai utánpótlás nevelésre és a gyakorlatorientált oktatásra. Szoros kapcsolatot ápolnak a régió meghatározó informatikai vállalataival. Így hallgatói már tanulmányaik alatt valós iparági tapasztalatokat szerezhetnek. A pályaorientációs nap célja, hogy segítse a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban és felhívja a figyelmet az informatikai szakmák növekvő szerepére. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Térségünkben viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton is sok napsütésben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, de természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: ez?
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Hinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is van.

megjavát adjuk. Pedig senki sem.

a te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Bastafam!
0: Ez a...

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.